van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Tegnap, hogy az utcán bandukoltam, önkritikus hangulatban voltam. Rádöbbentem ennyi év után, hogy mi az én legnagyobb hibám. Te vagy az én legnagyobb.

szeretnél. Néha bánt, ha tudod, távol a cél.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Leszel ilyen hangulatban, te is egyszer még, keseregsz az alkonyatban,

Hol vagytok, cimborák? Korda György dalával köszöntjük a kedves hallgatókat, így kora reggel, pénteki nap, a mai augusztus 21-e van, és a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Egyébként 4 perccel vagyunk 17 után, és ugye már meg is kezdtük ezt a mai reggel, tehát reméljük, hogy mindenkinek sikerült magát kipihennie, illetve hát kialudnia valamilyen szinten. Ugye az éjszakai, kora hajnali órákban megérkezett ugye Muravidékre is az a bizonyos viharos időjárás, amiről tegnap még csak gondolatban beszéltünk, ugyebár hát úgy tűnik, hogy nem hazudtak a jelentések alapján, tényleg volt vihar az éjszaka, és elég nagyokat dördült például az ég is, úgyhogy valószínűleg akad egy-egy olyan személy is, aki talán az éjszakai kora hajnali órákban felkelt arra, hogy hát oké, megérkezett a vihar. Na de, egy biztos, hogy a nap folyamán is körülbelül egy ilyen borongósabb időjárásra számíthatunk, ami azt illeti. Egész kellemes hőfokok lesznek, napközben úgy 25-29 Celsius fok körül fognak mozogni a hőmérsékletek, ami azt illeti. És egy, ahogy mondtuk, egész kellemes időjárásra számíthatunk, vagyis hát délutánra számíthatunk és délelőtre. Azzal a kivétellel, hogy ugye valamivel borongósabb lesz időjárásunk így ezen a pénteki napon, de unatkozni nem fogunk, ugyanis a Muravidéki Magyar Rádiót ez sem állítja meg. Benne ezen belül pedig a délelőtti csapatot sem. Egyébként kik alkotják a délelőtti csapatot? Hát Szabó Rudolf a hírszerkesztő, a zenei szerkesztő és egyben a délelőtti hangtechnikus kolléga pedig nem más, mint Lebár Teodor, műsorvezető Gönc Tamara. Mi leszünk itt önökkel déli 12 óráig. Ha tehetik, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk, unatkozni nem fognak. Jobbnál jobb zenék társaságában érdekesnél érdekesebb műsorok is várják önöket. Na meg egy jófajta programajánló. Úgyhogy ha még eddig azon gondolkoztak, hogy a hétvégén hova lehet majd ellátogatni, akkor nem kell majd sokáig gondolkozni a következő órákban. Ezt is eláruljuk majd, illetve adunk ötleteket. Korda Györgyola után most érkezik a Bee Gees és a How Deep Is Your Love. Mindenkinek további jó ébredezést kívánunk.

Nyugodt hangulatú dalokkal folytattuk, ugyebár, és hát ilyen szinten is megyünk majd lassacskán további ezen a pénteki kora reggelen. Ákostól fog szólni a Bee Gees, után az Átölel, valószínűleg még vannak olyanok, akik hát ilyen időben átölel a puha takaró. Na de lassacskán ki kell majd kelni ugye az ágyból, főleg azoknak, akik esetleg munkába kell, hogy készülődjenek. Ugye 5 óra 40 perc a pontos idő, ez pedig akkor jó idő arra, hogy emlékeztessünk mindenkit, hogy induljanak időben. Ugye főleg most így eső után érdemes kicsit óvatosabban vezetni, hogy a kora reggeli órákban ugye az álmosság ellenére megpróbáljuk a legjobb erők szerint elkerülni a különféle baleseteket. Egyelőre, ami az útinformot illeti, hát nem jelentettek nagyobb fennakadásokról vagy balesetekről az autóutakon, illetve gyorsforgalmi strádákon. Ez reméljük, hogy így is marad a kora reggeli órákban, és ugye a nap folyamán is, bár elég kicsire az esély. Minden esetre, amit önök ez miatt, vagy ez iránt tudnak tenni, hogy vezessenek óvatosan, induljanak időben, és ugye a kipihentség is nagyon fontos ahhoz, hogy akkor tudjunk, ott tudjunk lenni lélekben, testileg, az utakon, nem pedig gondolatban valahol máshol, vagy épp félállomban például a kormány mögött, az nem jó dolog. Na de, Ákostól fog szólni az Átölel, ahogy már említettük, ha pedig önök munkába készülődnek, akkor lassacskán kezdjenek el készülődni, induljanak időben, és esetleg iktassanak be egy jókora reggelit is, további jó ébredezést, szép jó reggelt minden azok olyan hallgatóknak is, aki az imént csatlakozott, és ugye a továbbiakban is mindenkinek kellemes pénteki reggelt kívánunk.

Azáltal el után mi egy kis könyvidézettel emlékezünk meg a tegnapi napra, ugyanis Lenár Laura 40 nyári nap című könyvében van egy olyan sor, hogy véget ért a tűzijáték, véget ért augusztus 20-a, és bár nem hivatalosan, ezzel véget ért a nyár, és lassacskán talán mondhatni, hogy ez igaz is lesz. Ugye tényleg a nyár vége felé haladunk, és már lassan megkezdődik az ősz, megkezdődik az iskola, úgyhogy ilyenkor, hogyha vannak otthon iskolás gyerkőcök, valószínűleg ők már nagyon várják ugye szeptember 1-jét, ideje megvásárolni a könyveket, és minden hasonló jót a suli kezdésre. Nálunk pedig érdemes továbbra is maradni, ugyanis jobbnál jobb zenék társaságában, teljesen pontosan a Bogosi Brothers Company Éj a mának című dala után felköszöntjük a mai nap névnaposait is, úgyhogy tartsanak velünk a folytatásban.

Augusztus 21-én 2 teljes főnévnaposunk van, ezek a Sámuel és a Hajna. A Sámuel héber eredetű név jelentése Isten meghallgatott, a Hajna pedig Vörös Marti Mihály névalkotása hajnal szóból. De rajtuk kívül ugye vannak itt még olyanok, akik szintén ma ünnepelhetik meg nevük napját, ezek pedig akkor a Franciska, Johanna, Erik, Zsanett, Erika, Pius, Baldvin, és ezzel akkor le is zárult a mai névnaposok listája. Hogyha esetleg felismertek az említettek között egy olyan nevet, ami kicsit ismerősen csengett, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy köszöntsék fel önök is a mai nap névnaposait, főleg ugye a Sámueleket és a Hajnalkákat, ők augusztus 21-én a fő névnaposok, mert mi is itt teszünk. Kedves névnaposaink, nagyon boldog névnapot kívánunk mindenkinek, aki ugye ma ünnepli nevenapját, illetve a születésnaposoknak is boldog születésnapot, kellemes ünneplést. Pontban 6 órakor már friss időjárás információkkal várjuk önöket, addig viszont érkezzenek még a jobbnál jobb muzsikák.

0: Hidak ma 15 óra 30 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: rövidfilmek Bográcsa Filmfesztivál a Lendvai Vár udvarán, szünidei kézműves tábor Dobronakon, foci tábor Hosszúfaluban, napközis erdei tábor a Bakonaki tónál, a Pro Musica kamarakórus koncertje Domonkosfán, a Zene lelke Lendván című koncert. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első. Időjárás.
2: Augusztus 21-e van, pénteki nap, a mai 6 óra a pontos idő. Ez itt a Buravidéki Magyar Rádió. Önök pedig a legfrissebb időjárási információkat hallhatják, és egyben az első időjárási információkat, elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Na, ugye az esti, illetve korahajnali órákban a viharos idő megérkezett ide a Muravidékre is, az ivatar tevékenység pedig helyenként még a kora reggeli órákban is folytatódhat, nem csak itt nálunk, hanem országszerte. Napközben többnyire felhős időre lehet számítani. A csapadék és a zivatarok nyugaton kezdődnek, majd a nap folyamán várhatóan az egész országra kiterjednek. Heves záporok is előfordulhatnak egyébként. A reggeli minimum hőmérséklet 18 és 21 Celsius fok között alakul, északnyugaton 16 fok körüli értékeket mérhetünk. A nappali csúcshőmérséklet pedig eléri a 25-től 29 Celsius fokot, északnyugaton 21 fok körüli értékeket mérhetnek majd. Szombaton nagyrészt felhős idő várható, helyenként előforduló csapadékkal, vasárnap és hétfőn pedig többnyire napos, száraz időnk lesz, ami a jelenlegi jelentéseket illeti. Az ország nyugati részére egyébként a mai napon narancssárga jelzést adtak ki a viharos időjárás miatt, erős szél, heves esőzés és helyenként jégeső is előfordulhat. Illetve a tenger melléken továbbra is nagyon magas tűzveszély van érvényben, míg az ország nagy részén magas a természetes környezetben kialakuló tüzekre kiadott figyelmeztetés, úgyhogy ez az ideiglenes lehűlés ezen nem változtatott sokat. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket Szlovénia szerte. Lendva 20 fokos, Muraszombat szintén, Maribor 19, Nova Mesto 20, Ljubljana 19, Celje 19 szintén, Koper 22, Kradaricán pedig 8 Celsius fokot mérnek jelenleg. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Az ország megközelítőleg délkeleti felén fátyolfelhős, napos időre van kilátás. Ezzel szemben az északi és nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható, és arrafelé több hullámban lehet számítani délnyugatról északkelet felé haladó záporokra, zivatarokra. Főleg a Dunántúlon nagyobb eséllyel alakulhatnak ki heves zivatarok és jégeső felhőszakadás kíséretében. Az alapvetően délnyugati irányú szél napközben többfelé meg is erősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. Aztán, ami a holnapi napot illeti, azaz ugye szombatot, nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Vasárnap napos időre számíthatnak, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, hétfőn pedig megint csak sok napsütésre lehet számítani Magyarország szerte, gomoly felhőkkel, melyekből legfeljebb elvétve lehet egy-egy kialakuló zápor. És ami a jelenlegi hőmérsékleteket illeti Magyarországon, Lenti 19 fokos, Zalaegerszeg szintén, Nagykanizsa 20, Szentgotthárd 19, Szombathely is 19 fokos jelen pillanatban, Budapesten pedig akkor már jóval magasabb, ott 23 fok a jelenlegi érték, amit mérnek. És egyébként ugye az ideiglenes lehűlés nem jelenti azt, hogy most már nem kell ügyelnünk ugye a folyadék pótlására a szervezetünkben, így a nap folyamán is érdemes figyelni arra, hogy azért fogyasszunk elegendő mennyiségű folyadékot, és a naposabb területeken ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, ugye megfelelő bőrvédelem nélkül. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
3: Közlekedési hírek.
2: Egy lerobbant teherautó miatt akadozik a Muravidéki autópálya forgalma Pernica és Drágúcsová között Maribor irányába. Egyébként Muravidéki közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, és ez ugye kívánjuk, hogy maradjon is így a nap folyamán. Ami pedig a rendőröket illeti, vagyis hát mielőtt még elmondanánk, hogy hol találkozhatnak radarral, ugye fontos figyelni arra is, hogy az utakon vannak útmunkálatok, úgyhogy vezessenek óvatosan, már csak azért is. És akkor, ami a rendőröket illeti, ők ma a lendvai rendőrállomás, vagyis hát Lendva körzetében, hogy pontosítsunk, végeznek gyakrabban sebességellenőrzést, úgyhogy érdemes betartani a szabályokat mindenütt, főleg itt ugye Lendva környékén. Vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, főleg így a kora reggeli órákban, amikor nagyon sokan fáradtan ülnek volán mögé, hogy aztán akkor mindenki biztonságban érkezzen meg ugye úti céljához, érdemes másokra is figyelni, nem csak magunkra. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a nap folyamán.
3: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: Hét.
1: Ha fél hatkor még nem voltak úgy igazán ébren, akkor ez mostanra már biztosan változott, és ami még jó hír, hogy pontban félkor reggeli terepjárózunk is, úgyhogy a következő percekben sem fognak unatkozni. Vastag Csaba, után pedig érkezik Éliás Gyula, tőle pedig a Várj fog szólni.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.

0: Köszöntöm a reggeli terepjáró hallgatóit. A következő percekben kettő témáról hallhatnak részleteket, lássuk is az elsőt. Augusztus 20-a a Magyar Államalapítás és Szent István király emlékünnepe, amelyre a muravidéki magyar közösség az ünnep előestéjén Lendván a templom téren emlékezett. A jelenlévők Szent István király szobra előtt tisztelegtek, koszorúztak, részt vettek az ünnepi szentmisén és az azt követő hangversenyen. Szent István király a magyarok országát hittel és bölcsességgel építette fel, amely több mint 1000 éves múltra tekint vissza. A központi muravidéki megemlékezés a magyar és a szlovén himnusszal kezdődött, Kolosa Tánja előadásában. A lendvai egyes számú kétnyelvű általános iskola Cséphadarók csoportjának tagjai pedig egy moldvai egyházi éneket adtak elő. Fehér Ilona összefoglalóját hallják az eseményről.
1: Ünnepi beszédet Orbán Dusán, a muravidéki magyar önkormányzati nemzeti közösség elnöke mondott, hangsúlyozva, hogy Szent István király egy olyan értékrendet és jövőképet hagyott ránk, amely a keresztény hiten, a rendre való törekvésen és a hazaszereteten nyugszik.
2: Ezt a szellemiséget hordozzuk mi is itt a muravidéken, ahol, bár a történelem többször is próbára tett minket, hazára és otthonra leltünk, és hisszük, hogy az összetartozásunk a legfőbb megtartó erőnk.
1: Mondta Orbán Dusán, és kiemelte, hogy jelenlegi jogaink szilárd alapokra vannak helyezve, ám megőrzésük folyamatos gondoskodást igényel.
2: Feladatunk egyértelmű, óvni a kivívott értékeket, megerősíteni intézményes kereteinket, és elszántan formálni a jövőt.
1: Az ünneplő közönséget köszöntötte Horváth Tomi, a Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsának elnöke is. Hangsúlyozva, hogy egy olyan örökség előtt hajtunk fejet, amely több mint 1000 éve összeköti az anyaországi és a határon túli magyarokat. Majd azzal folytatta, hogy itt a muravidéken magyarnak lenni nagy felelősség.
3: Nekünk minden magyar szó, minden magyar iskola, minden magyar rendezvény, minden hagyomány és minden közösen megélt ünnep érték. A kisebbségi közösség legnagyobb ereje ugyanis nem a létszámban van, hanem az összetartásban. Ha összetartunk, van jövőnk.
1: Szent István szobrának megkoszorúzása után a Szent Katalin templomban ünnepi szentmisét mutatott be Martin Dolamics Konrád, lendvai plébános. A muravidéki központi megemlékezés ünnepi hangversennyel fejeződött be.
0: Az 54. lendvai nemzetközi művésztelep nyitónapján

0: Lendva jellegzetességeit, felmennek a Lendvai várba, biztos, hogy megtekintik majd a bronz szobor gyűjteményt fent a padláson, megtekintik valószínűleg a királyferi kiállítását is. Időrendben tesszük a dolgokat, hogy mikor, milyen folyamatok fognak zajlani a napokban, és persze, ami a legfontosabb, hogy ütemezzük a maga a bronz öntést, hogy melyik nap fog megtörténni, és mindenki akkor elkezdi a munkát, és készíti az idei szobrát, amelyet így kiöntünk.
1: Kedves hallgatóink, a ma reggeli terepjáróban Fehér Ilona és Botka Ágnes összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

A Hooligans-től szólt a királylány, és egyébként egy perc múlva már 6:45 is lesz, vagyis hát 6:45 is fog ütni az óramutatója, mondjuk inkább úgy. És bár a Sziget Fesztiválnak már vége van, azért továbbra is jönnek ki különböző hírek ezzel kapcsolatban. Többek között az is, hogy nem volt elég fesztiválozó az idei szigeten, a vártnál is nagyobb az anyagi vesztesége miatt. Na, hogy azt a Refresher is megírta, nem érte el a Sziget Fesztivál azt a látogatószámot, amit előzőlegesen kitűzött magának, árult el Gerendai Károly, a Sziget alapítója az MTI-nek. A Szigetnek előre kell menekülnie. Idén a közönség és a sajtó visszajelzései alapján azt láttuk, hogy jó az irány, amit felvázoltunk, de számos körülmény nem kedvezett nekünk, így a számok nem alakultak úgy, ahogy szerettük volna, nyilatkozta Gerendai. A tavalyi 6 napos Szigeten összesen 416 000 látogatót regisztráltak. Az idei fesztivál 5 főnapján, valamint a -1. és 0. napon várhatóan mintegy 350-360 000 fordultak meg. Gerendai szerint az idei Sziget legfontosabb célja az volt, hogy megmutassák, milyen irányba szeretnék tovább fejleszteni a fesztivált. Úgy látja, a reakciók jók, a próba jól sikerült, viszont a citizenek csökkenését több mindenben is látja. Először is abban, hogy tavaly ősszel igen gyorsan kellett átvenniük a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, majd a politikai viták miatt egy időre az is kérdéssé vált, illetve kérdésessé vált, hogy egyáltalán megrendezhetik-e az évi Szigetet. Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni. A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani az idejeket, mert most csak 5 napra szóltak a bérletek. Igaz, volt -1. és 0. nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva, fejtette ki Gerendai Károly. Az előző tulajdonos, a londoni székhelyű Superstruct Entertainment alatt tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben 1,5 milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 000-es látogatottsággal, ami sajnos nem jött össze. A látogatóhiány továbbiakban azzal is magyarázza, hogy későn kezdték szervezni a fesztivált, de az erősödő forint se tett jót a Szigetnek. 4 hónap késéssel indulhatott el a szervezés, a jegyek eladása, miközben korábban éppen ebben a korai időszakban adtuk el a bérleteink 1/3-át. A forint erősödése a külföldiek számára megdrágította a fesztivált, a harmadik elem pedig az volt, hogy a magyar jegyvásárlók körében a hatalmas kánikula és szárazság, illetve az áramellátása a kapcsolatos kérdőjelek miatt egyfajta katasztrófa tudat alakult ki, ami visszavetette a fesztiválozási kedvet, fejtette ki Gerendai Károly. Idén tovább nőtt a magyar látogatók száma, ők immár a teljes közönség 53%-át teszik ki, viszont a külföldről érkezők száma tovább csökkent, miközben a szomszédos országokból többen jöttek. A Sziget nagy piacain, Hollandiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Franciaországban, Olaszországban csökkent az érdeklődés a fesztivál iránt. A háborúk miatt drasztikusan visszaesett Izrael, Ukrajna és Oroszország is, és a nagyon távoli országokból is jóval kevesebben jöttek az utazási költségek emelkedése miatt. A Sziget tulajdonosa szerint az idei nagyszínpados koncertek jók voltak, a Tony One Palace mellett Somber vonzotta a legtöbb látogatót. Sajnos egyre kevésbé működik az előző tulajdonosi kör által felfavorizált modell, ami arra alapul, hogy az erős fellépői névsorral el lehet adni a jegyeket, mert számos európai nagyfesztivál képes erős line-upot hozni. A Sziget jövőjét erre önmagában már nem lehet alapozni. Nemzetközi szinten kellene azok az egyéb tényezők, amelyek különlegesen vonzóvá tudják tenni a fesztivált, hangsúlyozta Gerendai Károly, a Sziget szervezője. Na, meglátjuk, hogy az ideivel ellentétben milyen lesz ugye a jövői Sziget. Ahogy már említettük, elindultak a Super Early Bird jegyek árusításai, úgyhogy arra le lehet csapni, hogyha valaki már törzs vendég a fesztiválon. Mi pedig folytatjuk továbbra is jobbnál jobb muzsikákkal. Érkezik a Tunyogi Rockbandtől a Bárcsak tudnánk vigyázni rád című dal. Pontban 7-kor pedig akkor a legfrissebb hírek, nem másról, mint Szabó Rudolftól.

2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Hét óra van. A mikrofonnál Szabó Rudolf hírszerkesztő. A Szlovén Közszolgálati Rádió és Televízió Tanácsa tegnap rendkívüli ülésén hozzájárult ahhoz, hogy az intézmény legfeljebb 6 millió euró rövid lejáratú likviditási hitelt vegyen fel. Erre azért van szükség, mert az állam kiesik a rádió és televízió törvényben előírt kötelezettségeinek teljesítésével. Az államnak idén több mint 15 millió eurót kellene átutalnia a Szlovén RTV-nek a nemzetiségi műsorok, valamint a zenei produkció finanszírozására. Az RTV vezetése szerint a tervezetnél 2,5 millió euróval kevesebb likvid forrás miatt további intézkedésekre lesz szükség a működés finanszírozásának biztosításához. Csütörtök este 9 óra után nem sokkal kezdődött az augusztus 20-ai látványshow Budapesten. A parlament homlokzatán történelmi ihletési képek váltották egymást, miközben drónokból kialakított figurák jelentek meg a Duna fölött. A drónok több figurális és geometrikus alakzatot is kirajzoltak. Az egyik legkönnyebben felismerhető motívum a Szent Korona volt. A műsor utolsó részében következett a tűzijáték. A pirotechnikai elemeket a Margit híd és az Erzsébet híd közötti Duna szakasz több pontjáról indították. A lezárásban a Margit hídon és a Lánchídon is felgyulladt a görög tűz. Elfoglalta a pozícióját a Közel-Keleten az odavezényelt új amerikai repülőgép hordozó haditengerészeti kötelék, közölte a középső parancsnokság. A bejegyzés szerint már Irán körzetében navigál a csendes-óceáni térségből átvezényelt George Washington hordozóhajó és kísérő egységei. Az új hordozó váltja fel a 9 hónapja ott állomásozó Abraham Lincoln-t. Utóbbiról az elmúlt hetekben olyan jelentések érkeztek, amelyek az 5000 fős legénység soraiban jelentkező mentális problémákról szóltak. Sport. A Ferencváros nagy lépést tette a labdarúgó Európa Liga főtáblája felé, miután a selejtező playoff körében 1-0-ra nyert a Trabzonspor vendégeként a párharc első mérkőzésén. A magyar kupagyőztes Zakariasen 17. percben szerzett góljával nyert. A párharc győztese az Európa Liga főtáblájára kerül, a vesztes a Konferencia Ligában folytatja. A visszavágót jövő héten csütörtökön rendezik a Groupama arénában.
1: Időjárás.
2: Ma többnyire felhős lesz az ég. Nyugaton záporok és zivatarok alakulnak ki, amelyek délután az egész országra kiterjednek. Délnyugati szél fúj. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Éjszaka megnyugszik a légkör. Holnap többnyire felhős idő várható, csak a tengerparton lesz több napsütés. Egy-egy zápor is előfordulhat. Keleti irányú szél fúj majd. A hőmérséklet hajnalban 14 és 18, délután 21 és 26 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Egy meghibásodott teherautó akadályozza a forgalmat a Muravidéki autópályán a Pernica és Drágúcsová közötti szakaszon Maribor irányába. Tolódik a forgalom a Steyr autópályán Drámje és Szlovenszky Konyice között mindkét irányban.

Koncsuzsától szólt, az oly nehéz várni, és hát nekünk is oly nehéz volt kivárni a 7:45-at, amikor ugye most már fellapozhatjuk a mai évforduló naptárat. Egyébként már egy kicsivel 7:45 után vagyunk, de ez lényegtelen. Ami fontos, hogy augusztus 21-e a 233. nap az évben, és 1911-ben pontosan a mai napon lopták el a Mona Lisa festményt a Louvre Múzeumból. Aztán 1780. augusztus 21-én megszületett Jernejko Piter, szlovén nyelvész, és 2021-ben a mai napon hunyt el Jože Bohorč, szlovén harmonikás és zeneszerző is. Aztán ezen kívül 106 éve, hogy megszületett Christopher Robin Milne, az igazi Robert Gida, teljesen pontosan. Ellen Alexander Milne meséjében ugye a Micimackó gazdája volt. A szerző fiáiról és játékállatai kalandjairól kezdett el írni rövid történeteket, és aztán Robert Gida karaktere konkrétan az ő fiát ábrázolta. Aztán visszatérve az évfordulókhoz, akkor 61 éve vértes szőlőn megtalálták Samu az előember csontjait, és 168 éve, hogy megszületett Rudolf koronaherceg, trónörökös, Erzsébet királyné, azaz Sisi és első Ferenc József egyetlen fia. Aztán 164 éve a mai napon született Emilio Salgari, olasz író. Egyébként megköszönhetjük a Sandokánt is. Aztán 180 éve megszületett Lengyel Balázs, Széchenyi díjas műkritikus, író, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, illetve 96 éve, hogy megszületett Sajdik Ferenc, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas grafikus, karikaturista, a Nemzet művésze. És, hogyha esetleg valaki nem tudná, ő az, akinek Pompomot, illetve a Nagy Horgászt is köszönhetjük. 91 éve pedig megszületett Dégi István, kétszeres Jászai Mari díjas színész. És hogyha áttérünk akkor a zenei évfordulókra, 2015-ben miután a tüntetéseiről hírhet Westboro baptista gyülekezet tiltakozás szervezett a Foo Fighters egyik Kansas City koncertje előtt. Az együttes úgy reagált, hogy egy teherautóval a tüntetők elijelt, és rickrollolta őket, azaz Rick Astley Never Gonna Give You Up című slágerét bömböltették, és ezzel tréfálták meg őket, mert ugye tönkretették egyrészt a koncert hangulatot, és mivel ennek pontosan ma van az évfordulója, ezért akkor mi is rickrollolunk egyet. Érkezik Rick Astley és a Never Gonna Give You Up. Aztán még mi néhány évfordulóval, ugyebár.

Rekeszli után folytatjuk is zenei évfordulókkal. Ma 88 éve, hogy megszületett Kenny Rogers, country énekes, dalszerző, színész, aki minden idők legtöbb lemezt értékesített zenei előadója. Egyébként a countryn kívül pop és rock műfajban is sikeres volt. Több mint 100 millió lemezt adott el, és több filmben és sorozatban is szerepelt, ugyebár. Aztán 87 éve megszületett Lakatos Ferenc, újságíró, grafikus, karikaturista. És 85 éve annak, hogy Vukán György látta meg a napvilágot. Egyébként ő Kossuth Díjas zongora, művész, zeneszerző, aki mintegy 150 film zenéjét írta. 63 éve szerencsés vészleszállást hajtott végre egy TU-124-es repülőgép a Néva folyóra Leningrad belvárosában. És 53 éve megszületett Sergey Brin, orosz származású amerikai üzletember, a Google egyik alapító társtulajdonosa is. 412 éve a mai napon halt meg Báthory Erzsébet, akiről rémséges és kegyetlen legendák éltek, illetve 328 éve Cremonában megszületett Giuseppe Antonio Quarneri, egy hegedű készítő, ugyebár. És ha már egyszer így a hegedűig is eljutottunk, akkor maradunk a zenénél, ugyanis 1967-ben, augusztus 21-én megszületett Serge Tankian, az örmény-amerikai System of a Down heavy metal együttes énekese. A zenekar egyébként 2001-ben az Egyesült Államokban listavezető Toxicity-vel, 2005-ben pedig az Egyesült Államokban első lett megint csak ez a lemez, illetve az Egyesült Királyságban második helyezett lett a Mesmerize című albumuk, amivel ugye nagy sikereket értek el abban az időszakban. És egyébként érdemes megemlíteni, hogy ebben a zenei szcénában Serge Tankian egy olyan énekhang, akit ma már ritkán látunk, ugyanis legalább ugyanannyira jól tud előadni rockosabb hangzású zenéket, mint operetteket, illetve operákat. Rendkívüli jó hangja van neki, és hogy ezt be is bizonyítsuk, szólni fog a System of a Down és a Toxicity.

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR. Időjárás.
2: Augusztus 21-e van, pénteki nap a mai. Egy perccel vagyunk 7:30 után, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, és a legfrissebb időjárás jelentést hallhatják elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Lássuk is, hogy milyen idő vár ránk az elkövetkezendő napokban. Ahogy a többnyire felhős idő várható elsősorban, nyugaton zivatarokkal kísért csapadék kezdődik, amely a délután folyamán nyugatról kiindulva az egész országra kiterjed. Délnyugati szél fúj majd, a tenger melléken pedig déli irányú lesz a légmozgás. A nappali csúcsfőmérséklet 25 és 30 Celsius fok között alakul, északnyugaton pedig 22 fok körül várható a hőmérséklet ugye átlagban. Az éjszaka folyamán nyugodtabbá válik egyébként az időjárásunk, holnap pedig akkor a szárazföld belsejében többnyire felhős üdére lehet számítani, míg a tenger melléken több napsütés várható. Helyenként előfordulhat csapadék, illetve elszórt záporok is kialakulhatnak. Keleti irányú szél fog fújni, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 14 és 18 fok között lesz, Goriskón és a Szlovén Isztrán 20 fok körül, a legmagasabb pedig akkor 21 és 26 Celsius fok között alakul, tenger melléken akár a 28 Celsius fokot is elérheti. Vasárnap és hétfőn többnyire napos, száraz idő várható, keleti szél fog fújni egyébként, és ami ugye a zárdőtüzeket illeti, illetve a természetes környezetben kialakuló tüzeket. Hát továbbra is narancsárga színben pompázik Szlovénia nagy része, úgyhogy nem ajánlatos tüzet gyújtani természetes környezetben, illetve az ország nyugati részére is kiadtak egy narancsárga jelzést, figyelmeztetést, ami a viharos időjárást illeti. Na mi pedig akkor lássuk, hogy mik a jelenlegi hőmérsékletek így országszerte. Lendva 20 fokos, Muraszombat szintén, Celje 19, Novomesto 20, Ljubljana 19, Maribor 18, Koper 22, Kredalicán pedig akkor 8 fokot mérnek jelen pillanatban. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma az ország megközelítőleg délkeleti felén fátyolfelhős, napos időre van kilátás. Ezzel szemben az északi és nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható, és arrafelé több hullámban lehet számítani délnyugatról északkelet felé haladó záporokra, zivatarokra. Főleg a Dunántúlon nagyobb eséllyel alakulhatnak ki heves zivatarokra. Főleg a Dunántúlon nagyobb eséllyel alakulhatnak ki heves zivatarok is, illetve

0: után 25-33 fok között alakul Magyarországon. Vasárnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Hétfőn pedig akkor sok napsütésre számíthatnak gomoly felhőkkel, melyekből legfeljebb elvétve lehet zápor. Az északi szél helyenként meg is élénkül majd. És ami a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, ugye Magyarország szerte, lenti 20 fokos, Zalaegerszeg 19, Nagykanizsa 21, Szentgotthárd 19, Szombathelyen is 19 fokot mérnek jelenleg, Budapest pedig akkor 23 fokos jelen pillanatban. Mi pedig nem is húzzuk tovább az időt, mindjárt eláruljuk, hogy mi a legfrissebb helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Akadozik a forgalom a Muravidéki autópályán Pernice és Dragucsova között Maribor felé egy lerobbant kamion miatt. Aztán a Podrály autópályán is egy lerobbant kamion akadályozza a közlekedőket Podleknik és Lancova-Vas között Maribor felé. Ezen kívül hát Muravidék közúti forgalmában ugye nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, viszont távolabbra ugye lehet találkozni torlódásokkal. A Dolenszkói autópályán Bics és Ivancsnagorica között Ljubljana felé, valamint a Steyr autópályán Drámlje és Szlovenszke Konyice között a munkálatok miatt az úton ugye le van zárva mindkét irányban időnként az út, úgyhogy itt érdemes figyelemmel közlekedni és betartani az aktuális jelzéseket, ugyebár. Több helyen munkálatok vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni már csak ezért is, ami pedig a rendőröket illeti. Ők ma ugye Lendva körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, és ez nem csak azt jelenti, hogy itt Lendván kell betartani a szabályokat, hanem más út is. Ennek ellenére találkozhatnak bárhol radarral, inkább ne kockáztassák meg. Tartsák be a szabályokat, vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, és legyenek figyelemmel másokra is a forgalomban, hogy aztán akkor mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

Rockerbabáknak figyelem, az Evanescence ugyanis limitált kiadású Baby Body-t dobott ki a piacra, illetve hát Baby Body-kat. Ezek már megvásárolhatók a hivatalos weboldalukon is egyébként, az evanescencestore.com oldalon. Ugye inkább ez a rocker szülőknek szól, főleg ha valaki szeretné pandás bodyba öltöztetni a gyerkőcöt otthon, de ez minden esetre egy olyan eset, ami nem megszokott a zenei világban. A zenekari merch általában ugye a lemezekben, pólókban, vászontáskákban, esetleg egy sapkában vagy egy cipőben merül ki, de a baba bodyt ritkán látjuk visszaköszönni a weboldalakon. Most pedig már ugye azt is tudjuk, hogy akkor az Evanescence-nek van egy ilyenje is, és limitált ideig meg is vásárolható. És ha már egyszer Evanescence, akkor érkezik az egyik daluk, ez pedig nem más, mint a My Immortal.

folyamatosan friss. Évről évre kihagyhatatlan. Ágrá. Nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá. Ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomurszki Szeljem. A vásárok otthona. Bogrács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja Önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 óra van. A csütörtök esti viharok több helyen okoztak fennakadásokat Szlovéniában. A tűzoltóknak pincékből kellett kiszivattyúzniuk az esővizet, kidőlt fákat távolítottak el, valamint villámcsapás miatt kigyulladt egy istálló és egy lakóház is. Több tetőszerkezet megrongálódott, Ljubljanában pedig ismét víz alá került két aluljáró. A vihar csütörtök este 10 óra után érte el az ország nagy részét. A hatóságok eddig 51 káreseményt regisztráltak. Szolcsáva térségében a villám egy gazdasági épületben is tüzet okozott. Keleten is jelentős mennyiségű csapadék hullott. A keleti ország részben legalább 10, a Muravidéken pedig 20 mm eső is esett. Ma délután újabb záporokra és zivatarokra kell számítani, helyenként felhőszakadással, erős széllökésekkel és jégesővel. A zivataros idő estére várhatóan mérséklődik. Levélben köszöntötte a magyar népet Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, Magyarország nemzeti ünnepe Szent István napja alkalmából, és meghívta Kijevbe a magyar miniszterelnököt, Magyar Pétert. Az ukrán elnök kiemelte, hálásak Magyarországnak, Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának következtetés támogatásáért, valamint a szolidaritásért ebben az ország és az egész Európa számára rendkívül fontos a brutális orosz agresszió által meghatározott időszakban. Magyarországot jó szomszédként és megbízható partnerként értékeljük, írta többek között Zelenszky. Alekszandar Vučić, szerb elnök bejelentette, a parlamenti választásokat október 18-án vagy 25-én tartják Szerbiában. A pontos időpontot a következő napokban határozzák meg. Az előrehozott választásokat hónapok óta követelik a diákok, akik több mint másfél éve kormányellenes tüntetéseket is szerveznek. Vučićnak jövőre lejár a második elnöki mandátuma, az alkotmány értelmében pedig nem indulhat újra. Az elmúlt hónapokban többször is beszélt a választások lehetséges időpontjáról, de eddig nem írta ki azokat. Elemzők szerint ennek egyik oka az lehet, hogy a közvélemény kutatások alapján pártja akár el is veszítheti a választást. Sport. Vereséggel kezdte az idényt a Dobronak a Lendvai Körzeti Ligában. Az első fordulóban csütörtökön a vendég Nedelica 3-1-re nyert. A bajnokság vasárnap két mérkőzéssel folytatódik. 17 órakor rendezik a Graničar Kobylje és a Csente Malibu Pannonia GK találkozókat. A Nafta Öregfők csapata szabad.
2: Időjárás.
1: Ma többnyire felhős lesz az ég. Nyugaton záporok és zivatarok alakulnak ki, amelyek délután az egész országra kiterjednek. Délnyugati szél fúj. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Éjszaka megnyugszik a légkör. Holnap többnyire felhős idő várható, csak a tengerparton lesz több napsütés. Egy-egy zápor is előfordulhat. Keleti irányú szél fúj majd. A hőmérséklet hajnalban 14 és 18, délután 21 és 26 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Tolódik a forgalom a Steyr-autópályán, Drámja és Dragúcsová között mindkét irányban. A Muravidéken folyamatos a forgalom.

Heinz Biga Gábortól szólt a Maradj még, ez volt a hét zeneszáma, és hát azt tudjuk ajánlani, hogy önök is maradjanak még a Muravidéki Magyar Rádió Társaságában, ugyanis jobbnál jobb zenékből nem lesz hiány. A folytatásban érkezik a Dire Straits-től a Sultans of Swing, na meg utána a Halott pénztől is szólni fog az Amikor feladnád.

Én ott leszek, mikor feladnád, ez volt ugyebár a halott pénzdala, és talán mondhatni azt is, hogy egyébként magához a zenekar történetéhez, legalábbis a megalakulásának a történetéhez tökéletesen illik ez a muzsika, ugyanis ugye 2004-ben alakult a halott pénz, akkor még angol Dead Money néven, és egyébként Marsalkó Dávid szóló projektje volt akkoriban, még 2013-ban lett belőle 7 fős, többnyire ugye akusztikus zenekar, és többféle műfajt képviselnek, illetve ezeket keverik, ez lett a stílusjegyük. És egyébként 2013-ban, ugye, hát említettük, hogy amikor feladnád, valamennyire talán illeszkedik a zenekarnak a megalakulásának a történetéhez. Abban az időszakban Marsalkó Dávid ugyanis hát nem igazán volt sikeres, mint szólista, a Dead Money szóló projekt nem ment annyira, vagy nem volt annyira populáris, mint amennyire gondolta, hogy lesz, és tervben volt, hogy kiutazik külföldre, teljesen pontosan Amerikába, és akkor ott szerencsét próbál, ami a zenei karriert illeti. Aztán 2013-ban találkozott Járai Márkkal, és ugye a zenekar többi tagjával, és amikor meghallotta Járai Márk énekhangját, akkor hát rájöttek, hogy egyébként lehet, hogy nem szóló projektként kéne folytatni, hanem egy kollektívet kéne alapítani, egy zenekart, ahol nem csak Marsalkó Dávid, mint Dead Money, ő maga a halott pénz, hanem az egész zenekar egy közöst alapít, és hát azóta is óriási sikereket érnek el. Különböző magyarországi fesztiválokon léptek fel már az utóbbi években, volt fesztiváltól kezdve a Szigeten át, az EFOT-on keresztül, konkrétan holnapig lehetne sorolni, hogy milyen fesztiválokon léptek fel, milyen koncerteken, illetve koncerthelyiségeken, valamint ugye azt is, hogy milyen híres neves előadókkal zenéltek már együtt, úgyhogy egy biztos, hogy az amikor feladnád, valamennyire talán a halott pénz történetét is el tudja mesélni ilyen szinten. Nálunk pedig akkor most a halott pénz után érkezik a Kelemen kabátban, tőle pedig a Meglocsolnálak című dal fog szólni.

A NAFTA legfrissebb posztja alapján most már azt is tudjuk, hogy a mai napon, augusztus 21-én 20 óra 15 perctől a Stožicei stadionban fogják hát megmérettetni magukat az olimpiával szemben, úgyhogy ha valaki esetleg, valakit érdekel a meccs, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy vagy látogasson el ugye oda, vagy nézze a Sportklub 1-es csatornát, mert ott élőben lesz közvetítve ez a meccs. Úgyhogy most már ennyi infóval is okosabbak vagyunk, és Zábó Jimmy után már a háttérben szól is a Halicanum és a Lavi Lavi című dal.

A focitól most áttérünk egy picit a filmek világába. A port.hu legfrissebb cikke alapján ugyanis az HBO Max két sikersorozatának is lesz második évada. Bár a Stuart az univerzum ellen még az első évad felénél sem jár, a rajongók és kritikusok már is nagyon lelkesednek érte. A Chuck Lorre, Zach Penn és Bill Preddy nevéhez fűződő sorozat az HBO Max történetének második legnagyobb globális vígjáték premierjévé vált. A történet szerint Stuart Bloom, a képregényból tulajdonosa arra kényszerül, hogy helyreállítsa a valóság rendjét, miután véletlenül tönkretesz egy Sheldon és Leonard által épített eszközt, és ezzel multiverzális Armageddon szabadít a világra. Küldetésében segítségére van barátnője Denise, geológus barátja Bert, valamint Barry Kripke, kvantumfizikus, aki egyben persze fejfájást is okoz a környezetének. Utazások során az agymenőkből megismert és megszeretett karakterek alternatív univerzumokból származó változataival találkoznak. Ahogyan azt a cím is sejteti, a dolgok nem alakulnak túl jól. Ez a szürreális utazás folytatódik majd a második évadban is. A második sikersorozat pedig akkor a Port cikke alapján az It, Welcome to Derry, ami szintén megkapja a várva várt folytatását. A Warner Bros. Television gyártásában Andy és Barbara Musetti, executive producerei közreműködésével készült alkotás második évadának showrunnere Brad Caleb Kane lesz. Premierje óta a sorozat az HBO Max történetének négy legerősebb globális sorozat bemutatója közé került. A 8 részes első évad teljes egészében elérhető az HBO Max kínálatában. Az It, Welcome to Derry Stephen King az című regényének univerzumába játszódik, és tovább építi azt a világot, amelyet Andy Muschietti az és az Az második fejezet című filmekben megteremtett. A második évad 1935-ben a nagy gazdasági világválság idején játszódik, középpontjában pedig a Bradley banda véres mészárlása van. A bankrablókból álló csoport lőszervásárlás miatt áll meg Derryben, ahol elképzelhetetlen borzalmakkal kell szembenézniük. Úgyhogy még mielőtt ugye megérkezik ennek a kettő sorozatnak a második évada, érdemes bepótolni ezeket. Az egyik egy kicsit vérengzősebb, ugye Stephen King munkája alapján, vagyis ugye akkor horror, a másik pedig akkor szintiszta komédia. Az agymenőket ki nincs, aki nem ismerné, ugyebár, és azt is tudjuk, hogy Stuart Bloom is egy eléggé komikus karakter, úgyhogy érdemes akkor bepótolni a Stuart az Univerzum ellen című sorozat első évadát is. Nálunk pedig érdemes maradni az MMR társaságában, ugyanis Eros Ramazzotti dala fog szólni.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Kilenc óra van. A szlovén mezőgazdasági minisztériumot megdöbbentették a szarvasmarhák súlyos bántalmazásáról és elhanyagolásáról szóló hírek egy Križevci községhez tartozó Iljaševci településen működő gazdaságban. János Ciglek Král mezőgazdasági miniszter az állatjóléti rendszer megerősítését szorgalmazta. Az élelmiszerbiztonsági, állategészségügyi és növényvédelmi hatóságok a múlt heti ellenőrzés során 5 elhullott szarvasmarhát találtak, további 3 állat pedig rendkívül rossz tartási és egészségi állapotban volt. A sajtó szerint a gazdaság Marian Spurhoz tartozik, aki egyébként a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet szarvasmarha tenyésztési szakértője. Csehországban az idei gabonatermés mintegy 15%-kal lesz alacsonyabb a tavalynál, közölte az ország agrárkamarájának elnöke csütörtökön az országos mezőgazdasági kiállítás megnyitóján. Ján Dolezsál azt mondta, az ideje lesz az utóbbi másfél évtized legrosszabb gabonatermése. Elmondta azt is, hogy a szárazság a cseh mezőgazdaság bevételeit mintegy 20 milliárd koronával, azaz mintegy 828 millió euróval veti vissza. Az idén igen rossz a helyzet a növénytermesztésben és az állattenyésztésben is, és ehhez hozzáadjuk a magasabb üzemanyag és műtrágyárakat, akkor világos, hogy az eredmény nem lett jó, mutatott rá az Agrárkamara elnöke. Erős földrengés rázta meg Peru déli részét csütörtök este. A rengésben több tucat épület megrongálódott, 3 ember pedig könnyebben megsérült. Az Amerikai Földtani Intézet szerint a földrengés közép-európai idő szerint este 8 órakor történt, epicentruma pedig mintegy 800 km-re délre volt a fővárostól Limától. A perui szeizmológusok 7,2-es erősségű rengésről számoltak be. Sport. Ma 2 mérkőzéssel Apache Isakovci és Polana Gáncsani kezdődik a Muravidéki Labdarúgó Liga új idénye. Az Olimpia Hosszúfalu a szezont Turnéscsén kezdi szombaton 19 órakor. A két csapat 4 nap alatt 2-szer is találkozik majd, hiszen kedden a kupa első fordulójában is ezt az összecsapást rendezik, szintén Turnéscsén.
2: Időjárás.
1: Ma többnyire felhős lesz az ég. Nyugaton záporok és zivatarok alakulnak ki, amelyek délután az egész országra kiterjednek. Délnyugati szél fúj. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Tolódik a forgalom a Steyr autópályán Drámje és Dragúcsavák között mindkét irányban. A Muravidéken folyamatos a forgalom.

Hát, ahogy most hallhattuk, a Petőfi Sándor szólt az imént Lil G-től és Nem az a lánytól, 2022 legikonikusabb dala mondhatni, úgyhogy valószínűleg valakinek vissza is hozott néhány emléket, biztos akad valaki olyan, akinek igen. De utánuk pedig érkezik most a Follow the Flow és a jól ismert Nem tudja senki, aztán negyedkor a mai friss, úgyhogy mindenképpen érdemes a folytatásban velünk tartani, jó zenékért, na meg a legfrissebb zenei hírekért.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam Simó Anna Mária legfrissebb szerzeményét, a Miért ne című dalt, amely éppen augusztusban néhány napja debütált a hozzátartozó videóval együtt. Egyébként az énekesnő az utóbbi időszakban rendkívül produktív volt, így az elmúlt hónapokból több kiemelkedő újdonságot is mutatott nekünk. Most azonban kitérünk erre az aktuális Miért ne című dalra, ami üzenetében a feltétel nélküli szabadságot hordozza, a belső korlátok elengedését és az életigellést. Simó Anna Mária és Závodi Gábor szerzeménye arra ösztönzi a hallgatót, hogy merjen kockáztatni, ne féljen a változásoktól. El kell engedni a visszahúzó, mérgező kapcsolatokat, a felesleges elvárásokat. Nem kell a múlton rágódni, vagy a jövőtől rettegni, hanem kiélvezni a pillanatot. Ha válaszút elé kerülünk, akkor ne a kifogásokat keressük, hanem kérdezzük meg magunktól, hogy ugyan már miért ne. Vállaljuk fel a vágyainkat, érzéseinket, és ne mások véleményétől függjünk. A dal zeneileg is ezt a felszabadult, pörgős életérzést támogatja meg, egyfajta modern, erőt adó himnuszként a mindennapokra. Úgyhogy érkezzen Simó Anna Mária és a Miért ne újdonsága.

0: Mi? Hol? Mikor? Kultúra, szórakozás és sport. Mindez a programajánlóban.
1: 2 perccel vagyunk 9:30, és ahogy azt az iménti beharangozásban hallhatták, ez nem jelent más, mint programajánlót, és ugye említettük már akkor a reggeli órákban, hogy egyébként bőven van olyan esemény, program rendezve, amire érdemes ellátogatni. Többek között már van is 2, ami a mai napon van megrendezve. A Savvy QC Fesztivál keretében ugyanis különleges beszélgetésre várják az érdeklődőket a világhírű Savaria Barokk Orkesztra művészével. A közönség betekintést nyerhet az együttes munkájába, a historikus előadásmód kulisszatitkaiba, valamint megismerheti a barokk zene iránti elkötelezettségüket és művészi hitvallásukat. Nagyon sok szeretettel várnak minden zenekedvelőt erre az inspiráló találkozásra ma 18:30-tól Celjebe, a Mészna Kavarnába. Aztán 19:30-tól a Narodni Dom Celje ad otthont egy jó Savaria barokk zenekar koncertnek, ugyanis a Savvy QC Fesztivál Szlovénia szerte a régi zene szinonimájává vált. Több mint 4 évtized alatt hazai és nemzetközi szinten a legfontosabb kulturális események közé sorolódott. Idén pedig a fesztivál zárókoncertjét a magyar Savaria barokk zenekar adja. Az általuk előadott Antonio Caldara, Santo Stefano, Primo Redel Ungheria című oratórium a magyar történelem egy sorsdöntő pillanatára összpontosít, a pogányság utáni keresztény hit felvételére. Jegyeket, illetve további információt az sevikuc.si weboldalon tudnak szerezni, és ismételten ma 19:30-kor kezdődik ez a koncert a Celjei Narodni Domban. És egyébként továbbra is látogatható a Hungaroring 40, a Formula 1 Magyar Nagydíj 40 éve miatt kialakított kiállítás, ugyebár a Hungaroring 40 című kiállítás ugye nem csupán egy versenypálya történetét mutatja be, hanem egy olyan magyar sikertörténetet, amely 4 évtizede része a nemzetközi sportéletnek. A tárlat a Formula 1 magyarországi jelenlétének 40 évét öleli fel, ahol az itt látható fényképek ennek a rendkívüli történetnek a legfontosabb pillanatait idézik fel. A képi anyagot különleges muzeális tárgyak egészítik ki a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum jóvoltából, vagyis díjak, relikviek és versenyző ruhák is láthatóak a tárlaton. Külön figyelmet érdemel pedig a 2023-as Herendi Porcelán Manufaktúra által készített győztes trófea másolata is. És hogyha valaki esetleg eddig még nem látogatott volna el a Ljubljanai Liszt Intézetbe, akkor most mindenképpen pótolja be, vagy legalábbis szeptember 4-éig, ugyanis szeptember 4-éig lesz megtekintető ugye ez a tárlat, mi csak ajánlani tudjuk figyelmükbe. No, hamarosan még jelentkezünk további programokkal, többek között van itt már augusztus 22-ére, vagyis holnapra is különféle program rendezve, de először szóljon egy zene, érkezik Mohamed Fatima és az Aki ismer című dal. Fatima és az Aki ismer című dal.

A Napfonat egy energikus és titokzatos női a cappella együttes. Zenéjének multikulturális jellegét, amelyet az öt női énekes dalszerző polifóniában ad elő, az élet kollektív élménye és a nővériség egysége ihletett. Vonzó hangzásuk ötvözi a kórus elemi erejét és a szólók finomságát, mindezt ősi ütőhangszerek kíséretében. És ha valaki szeretné megtapasztalni, hogy milyen egy Napfonat koncerten lenni, akkor azt megteheti holnap augusztus 22-én szombaton, 20 óra 45 perckor Ljubljanában a Novi Törgnél. Egyébként a koncertre a belépés díjtalan, ezt is ajánljuk figyelmükbe. Szintén holnap kezdődik meg a Rubik kocka kirakó verseny. A Liszt Intézet Rubik Klub Szlovénia együttműködésében minden évben közösen szervez meg különböző Rubik kocka kirakó versenyeket. Idén augusztusban pedig a 3x3x3-as Rubik kocka versenyen mérkőzhetnek meg a versenyzők. Egyébként további információt a wca.szlovenia@gmail.com címen kérhetnek, illetve találhatnak, és a verseny augusztus 22-én és 23-án szombaton és vasárnap lesz megrendezve a Liszt Intézetben. Augusztus 29-én szombaton pedig akkor cimbali band koncertre várják az érdeklődőket a Domonkosfai Pajtához, Domonkosfára ugyebár. Az Egy kis mázli fesztivál, amely idén már negyedik alkalommal kerül megrendezésre, a változatos kulturális programot kínál zenével, színházzal, tánccal, képzőművészettel és a gazdag muravidéki zsidó örökség bemutatásával. Magyarországot a cimbali band képviseli. Az együttes zenéjében a kelet-európai életérzés keveredik a népzenével és a közönség által kedvelt modern zenei stílusokkal. Ezt a koncertet is ajánljuk figyelmükbe, érdemes ellátogatni tehát augusztus 29-én az Egy kis mázli fesztiválra, Domonkosfára, a Domonkosfai Pajtához.

Aztán Maraszka Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség felújított helyiségeinek ünnepélyes megnyitójára is sor kerül majd. Augusztus 22-én, holnap 18.30-kor Pártosfalván, a több célú épület udvarán. Ez a Pártosfalva 70-es szám alatt található. Az ünnepélyes megnyitót követően egyébként a Kiskata zenekar koncertjére kerül sor, amely 20 óra 30-kor kezdődik a Pártosfalvi Vadászotthonnál. Ide is nagyon sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, vagy akár azokat, akik kedvelik a Kiskata zenekar zenéjét, tehát érdemes lesz ide is ellátogatni. És egyébként a Dobrona Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség is szervez egy programot. Augusztus 23-án vasárnap a Magyar Államalapítás tiszteletére rendeznek megemlékezést. Reggel 9-kor ünnepi magyar nyelvű szent mise várja az érdeklődőket a Szent Jakab plébánia templomban, 10 órakor pedig akkor ünnepi megemlékezés és a Szent István szobor megkoszorúzása. Nagyon sok szeretettel várnak mindenkit ide is. Nálunk pedig érkezik Emilio és az Egyetlen pillantás, de még tartogatunk néhány érdemes programot.

Augusztus 23-án, azaz vasárnap 13 órakor a Hodosi focipályán családok találkozóját rendeznek, de hogy mi is várja azokat pontosan, akik kilátogatnak erre a programra. No, lesz légvár, arcfestés, étel és ital, lángos, zene és jó társaság, a zenét pedig egyébként a Duoteo biztosítja, úgyhogy egy biztos, hogy borzasztó jól fognak szórakozni, na meg ugye a gyerkőcöknek is különféle programokat ajánlanak, úgyhogy mindenképp érdemes kilátogatni erre az eseményre a kis családdal. Augusztus 23-án 13 órától várják Önöket a Hodosi focipályán. Aztán ugye péntek van, ez pedig akkor azt jelenti, hogy ma 17 órától ismét látogatható itt Lendván a könyvtár a lombok alatt, teljesen pontosan a Rózsa Városi Parkban egészen 8 óráig látogathatnak oda ki, és akkor a kellemes árnyékban ülve olvasgathatnak különféle könyveket, illetve folyóiratokat lapozgathatnak. Ugye ez a könyv, illetve folyóirat szelekció is bővül minden egyes alkalommal, amikor ugye megvan rendezve, illetve hát megnyílik, mondhatni így, a könyvtár a lombok alatt kapuja péntekenként, szombatonként és vasárnaponként. Érdemes ide kilátogatni, ha nem tettük, akkor azért, ha pedig már voltak kint, akkor ugye ne féljenek kilátogatni még egyszer. Ugye különféle könyveket is kézbe lehet venni, és akkor minden nap valami másról olvasgathatnak. Egyébként, ahogy már említettük, ma pénteken és holnap szombaton 17 órától egészen 20 óráig várják az érdeklődőket, hogyha pedig esetleg valakinek nem sikerült volna kilátogatnia, akár a mai délután, késő, hát esti órákban, vagy akár holnap, akkor bepótolhatja vasárnap reggel 9 óra és déli 12 óra között. De ha például holnap kilátogatnak a Bogrács Festre ide Lendvára, ugyebár, akkor egy kicsit megpihenhetnek itt a könyvtár a lombok alatt keretein belül, ugye 17 órától megint csak akkor lehet olvasgatni, folyóiratokat lapozgatni, ajánljuk figyelmükbe ezt a programot is. És ezen kívül a Moravské Toplicei, vagyis hát a Moravské Toplice 3000 fürdői mellett, hoteljei mellett teljesen pontosan, továbbra is különféle programokkal várják az érdeklődőket. A legközelebbi koncert pedig holnap lesz, augusztus 22-én, amikor a Párni Váliár fogja szórakoztatni a nagy közönséget. Ők ugye névből adódóan egy Párni Váliár tribute zenekar, úgyhogy ha valaki szereti a Párni Váliár dalokat, akkor látogasson el holnap a Moravské Toplice 3000 hoteljei mellé, és akkor ott maradhat egy jófajta Párni Váliár koncertre. Ezen kívül pedig van még egy kis információnk, ugye a Muravidéki Mintagazdaság idén is gyűjtőpontként kapcsolódik be a búzaadomány gyűjtési akcióba, és az eredetileg augusztus 20-áig meghirdetett gyűjtést most a szervezők augusztus végéig meghosszabbították, így aztán továbbra is várják a felajánlásokat. Aki szeretne búzával hozzájárulni a kezdeményezéshez, még megteheti ezt a Muravidéki Mintagazdaságban, ugye Bán után. Ezt is ajánljuk figyelmükbe, hogyha tudnak, akkor járuljanak hozzá ehhez a gyűjtéshez. Mi pedig akkor hát ennyit tudtunk ajánlani a ma délelőtti programajánló keretein belül. Reméljük, hogy valamelyik megrendezett esemény felkeltette az érdeklődésüket. Akár a holnapi Bográcsfest, akár a könyvtár a lombok alatt, akár bármelyik koncertesemény, érdemes kilátogatni legalább az egyikre a sok közül. Nálunk pedig érdemes maradni a folytatásban is, ugyanis az emberektől fog szólni a Forog a Föld. Pontban 10 órakor, vagyis kevesebb, mint 10 perc múlva pedig már ismételten Szabó Rudolf várja majd Önöket a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel. Tartsanak velünk!

hagyományosan friss, évről évre kihagyhatatlan. Ágrá, nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá, ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomurszki Szeljem, a vásárok otthona.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 óra van. Tegnap este a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán megrendezett Koncert a Csillagok Alatt című műsor méltóképpen nyitotta meg az idei Vinárium Fesztivál programsorozatát. A művészet jegyében telt est során három fiatal lendvai művésznő mutatkozott be. Gerebic Brina balettáncos, Ferenc Kátya fuvala művész és Novák Pia szoprán énekesnő. Előadásukkal a tánc, a zene és a vokális művészet különleges találkozását varázsolták a közönség elé. A koncertről, amit nagy érdeklődés kísért, bővebben a mai terepjáróban hallhatnak összeállítást. A csütörtök esti viharok több helyen is károkat okoztak Szlovéniában. Villámcsapás miatt kigyulladt egy istálló és egy lakóház. Szolcsáva térségében a villám egy gazdasági épületben is tüzet okozott. Zsálec községben pedig villámcsapás ért két 46 éves férfit. Egyikük a gyors segítség ellenére a helyszínen életét vesztette. Mindkét férfi egy kisebb fa alá állt, amikor nem sokkal éjfél előtt beléjük csapott a villám. A másik férfi csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A történtekről a céljai rendőrség számolt be. A heves viharok miatt több száz alkalommal riasztották a tűzoltók a csütörtökön és az éjszaka folyamán Ausztriában. Alsó-Ausztriában a Bruck an der Leitha járásban mintegy 400 beavatkozásra volt szükség. A térséget délután 5:30 körül heves esőzéssel kísért vihar érte el. Több utca és pince víz alá került, a tűzoltóknak pedig kidőlt fákat is el kellett távolítaniuk. Haslauban egy elárasztott jármű utasait kellett kimenteni. Maria Ellenben pedig egy fa egy házra, egy másik pedig egy autóra dűlt. A rossz időjárás miatt a bécsi repülőtéren is késések alakultak ki. Sport. Duplázott az ausztrál salakmotor világbajnok Jason Doyle, aki tavaly után idén is megnyerte a Debrecen nagydíjat. A dobogó második fokára a német Janek Koncák állhatott fel, míg a harmadik helyen a lett Evgenis Kostigovs végzett. Lovas Zoltán a 11. helyen zárt. Az egyetlen szlovén induló Matic Ivácsics az elődöntőben búcsúzott.
2: Időjárás.
1: Ma többnyire felhős lesz az ég. Nyugaton záporok és zivatarok alakulnak ki, amelyek délután az egész országra kiterjednek. Délnyugati szél fúj. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Éjszaka megnyugszik a légkör. Holnap többnyire felhős idő várható, csak a tengerparton lesz több napsütés. Egy-egy zápor is előfordulhat. Keleti irányú szél fúj majd. A hőmérséklet hajnalban 14 és 18, délután 21 és 26 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Tolódik a forgalom a Steyr autópályán Drámlya és Drágúcsavák között mindkét irányban. A Moravidéken folyamatos a forgalom.

Cserpes Laurától szólt a Csoda érzem című dal, mi pedig most egy kicsit friss hírekkel foglalkozunk, ugyanis súlyos baleset történt augusztus 16-án a budapesti Kincsen Parkban rendezett galoppversenyen. Az egyik versenyló futás közben rosszul lépett és eltörte a lábát, az állatsérülése pedig olyan súlyos volt, hogy a helyszínen el kellett altatni. A ló Baján Benita tulajdonában volt, akit az RTL Házasodna a gazda című műsorából ismerhetnek a tévénézők. A Blicknek megerősítette, hogy az ő állatával történt a baleset, de további részletekről nem szeretett volna nyilatkozni, teljesen érthetően egyébként. A baleset a Kincsen Park egyik csíkó futamán történt. Egy szemtanú szerint a ló a nézőközönség előtt sérült meg, miközben a futamról élő közvetítés is ment. A helyszínen állatorvos vizsgálta meg az állatot, de a sérülés olyan súlyosnak bizonyult, hogy nem volt lehetőség a megmentésére. A Blick által megszólaltatott, neve elhallgatását kérő szakértő szerint egy súlyos lábtörés a lovaknál egészen más következményekkel járhat, mint az embereknél. A lovak lábai a testtömegükhöz képest vékonyak és nagyrészt csontokból, inakból és szalagokból épülnek fel. Egy komoly törés után ezért rendkívül nehéz úgy tehermentesíteni a sérült végtagot, hogy közben a többi láb se károsodjon. A lovak számára a több hetes mozdulatlanság önmagában is súlyos egészségügyi kockázatokat jelenthet. Egy komplikált törés után többek között a többi végtag túlterhelése és más, akár életveszélyes szövődmények is kialakulhatnak. Emiatt bizonyos helyreállíthatatlan sérüléseknél az állatorvosok az állat további szenvedésének elkerülése érdekében az eutanázia mellett dönthetnek. Baján Benita gyerekkora óta lovakkal foglalkozik, galopp trénerként és lovarda vezetőként is dolgozik. Az RTL Párkereső reality-ében szintén gazdaként szerepelt, bemutatkozásakor is arról beszélt egyébként, hogy a lovak egész életében központi szerepet játszottak, olvashatjuk a Refresher cikkéből. Hát egy biztos, hogy soha nem könnyű egy szeretett állatot, ugye, elaltatni és magunk mögött hagyni egy történetet is egyben, amit azért mondhatni felépítettünk vele, mert hogyha egy állat szeretve van és gondoskodunk róla, akkor konkrétan olyan, mint egy családtag, legyen az ló, kutya, macska, vagy akár papagáj, sőt még egy aranyhal is. Úgyhogy egyrészt részvétünk Baján Benitának, akinek sajnos most el kellett altatni a lovát egy sérülés miatt, de azért folytatjuk továbbra zenékkel. Érkezik a Republic és az Ez itt egy ló című dal.

Gospel Hip Hop, ez itt Techno és szenvedélyes Neo-Soul. Megvannak már az Isolation Budapest első fellépői, ugyanis az Isolation 2026-ban is a kortárs könnyűzene friss, de Magyarországon még kevésbé ismert hangjait hozza el Budapestre. Az egynapos klubfesztiválon a pszichedelikus pop és az acid techno ötvözetét megteremtő francia Walter Astral a neo-soul-t alternatív rockkal vegyítő berlini Prismala, valamint francia-kubai gyökereiből építkező, a klasszikus soul-t kortárs hangzásba oltó Charlotte Collis is színpadra lép. Olvashatjuk a rekordelen. Mellettük a jazz rap, a gospel és az alternatív hip-hop határán alkotó, tavaly már a zeneházában is járt Sorvina, illetve a lengyel Jesse elektronikus klub-orientált világa várja még a közönséget. Az Budapest ezúttal is a felfedezésekről szól. Új hangokról, új találkozásokról és azokról az előadókról, akik a holnap zenei világát formálják. A koncertek a Lisztünnep keretében az Akvárium Klubbal közös programként a MIPA szervezésében valósulnak meg. Az Isolation-t idén október 17-én rendezik teljesen pontosan meg az Akvában, jegyek pedig 10.500 forintos áron már kaphatóak. Egyébként pedig Facebook esemény is már létre lett hozva, úgyhogy ha ellátogatnak akár a hivatalos Facebook oldalukra, ugye az Isolation hivatalos Facebook oldalára, akár az Aquarium Club Facebook oldalára, ott meg tudják találni akkor ezt az eseményt, illetve jegyeket is tudnak vásárolni az aquariumclub.hu hivatalos weboldalán. Vagy hogyha ellátogatnak a Rekordel oldalára, akkor ebben a cikkben is megtalálják a linkeket, úgyhogy itt is nyugodtan le lehet kattintani, illetve kapunk egy kis ízelítőt is az említett előadók zenéjéből. Mindenkinek legalább egy videóklipje be van ide szúrva a cikk alá, úgyhogy érdemes egy kicsit ebbe is belehallgatni. Nálunk pedig Puskás Peti fog énekelni, szólni fog a léggömb hamarosan.

Thinking out loud, no hát Ed Sheeranről talán kettő dolog juthat eszünkbe általában, a csodaszép szerelmes dalok, mint az iménti és a vörös hajkorona. Ha pedig már vörös hajkorona, abból van bőven a Harry Potterben. Ez a széria ügyileg témázgatunk a folytatásban, ugyanis idén 25 éves a Bölcsek köve film, és a legtöbben biztosan emlékeznek arra a pillanatra is, amikor először látták a Harry Potter filmet a nagyvásznon. Az 1995-96-ban vagy azelőtt született generációk számára Harry Potter és a Bölcsek köve felért egy mozis vakú emlékkel. Emlékszünk az Exact filmszínházra, a popcorn émeítő illatára, valamint Chris Columbus filmjének eufórikus és gyerekfejjel horrorisztikus pillanataira is. Eredeti címén a Harry Potter and the Sorcerer's Stone osztatlan kritikai sikerben ugyan nem részesült, kereskedelmi szempontból azonban egyértelművé tette, hogy nagybetűs franchise után született. A film 125 millió dolláros büdzséje a kasszáknál globálisan 1,03 milliárdos bevételt eredményezett egyébként. A produkció természetesen J.K. Rowling nagy sikerű 1997-es kötetének adaptációja, amelynek forgatókönyvét Steve Kloves jegyzi. Annak ellenére, hogy szigorúan szakmai nívóját tekintve a Bölcsek köve nem említhető egy lapon a Gyűrűk ura szériával vagy a Star Wars sorozat korai etapjaival, Columbus filmje minden elemében emlékezetes és szerethető, melynek hatására villámgyorsan szívébe zárta a nagy közönség az ifjú varázsló tanonc érzelemgazdag felnövés történetét. És innentől kezdve nem volt megállás, 2001-ben világszinten és végérvényesen kitört a Harry Potter őrület, a következőkben pedig ugye a filmmel kapcsolatos érdekességekből mosolázgatunk. No, elsőként a Refresher cikkéből megtudhatjuk azt, hogy Harry Potter castingja nem volt fáklyás menet. A Reszkesetek betörők és a Mrs. Doubtfire rendezője és stábja a forgatást megelőzően nem kevesebb, mint 5000 Harry Potter aspiráns színészfiút hallgatott meg, de egyikük sem volt az igazi. Végek seredésében jutott Columbus eszébe egy bizonyos Daniel Radcliffe nevű srác, akinek a játéka lenyűgözte őt a Copperfield David című 1999-es filmben. Amit megpillantotta Radcliffe-et a casting direktor, szintén úgy vélte, hogy megtalálták a főszereplőt. A bökkenő csupán annyi volt, hogy a fiatal színész szülei ellenezték a projektet, ugyanis szerették volna, ha Daniel inkább az iskolai tanulmányaira fókuszál, távol a Rivalda fénytől. Így hát nem tehetett mást a stáb, mint hogy folytatták a szereplőválogatást. A megfelelő protagonista azonban továbbra sem toppant be az ajtón, nem mellesleg Columbus képtelen volt elengedni Radcliffe-et. Végül a sors, vagy egy Harry Potteres profécia vette kézbe az ügyet. A forgatókönyvíró és a rendező épp egy színházi előadáson voltak, amikor észrevették, hogy az előttük lévő sorban nem más foglal helyet, mint Radcliffe és édesapja Ellen. Beszédbe elegyedtek velük, majd szép lassan rábeszélték az apukát, hogy útjára engedje a fiút. Ebben a szenárióban Kloves és Columbus töltötték be Hagrid szerepét. Na még majd ilyen érdekességeket fogunk említeni, viszont egyelőre szóljon Zsédenyi Adrientől a Kócos.

Kócos, na hát erről a szóról is eszünkbe juthat egy Harry Potter karakter, itt teljesen pontosan Hermione-ra gondolok, ugye ő általában arról híresült el még a film első, vagy hát a széria első filmjében, hogy a haja ilyen borzasztó nagyra lett tupírozva, és általában akkor azzal azonosították, hogy okoskodó és kócos ugyebár, de egy biztos, hogy Hermione-ről ugye utólag is kiderült, hogy borzasztóan okos is. Na de, további fun fact a castingot illetően, vagyis kis érdekességek, hogy Alan Rickmant maga az író J.K. Rowling választotta ki, sőt, fontos részleteket is elárult neki Persalus Piton karakteréről, amelyekre az utolsó kötet megjelenéséig nem is derült fény. Szintén Rowling bólintott rá Robbie Coltrane-re, aki Hagridot játszotta, és Maggie Smith-re is, aki ugye Minerva McGonagallt játszotta. A készítők egyébként felajánlották az írónak, hogy elvigye Harry édesanyja Lily Potter epizód szerepét, de Rowling visszautasította a felkérést, mert tartott tőle, hogy elbaltázná a feladatot. Richard Harris, az első két epizód Albus Dumbledore professzora pedig tulajdonképpen unokája unszolására vállalta el a melót. A kislány ugyanis azzal fenyegetőzött, hogy ha nem mond igent a felkérésre, soha többé nem áll szóba vele. Nos, igen, a rajongás nem ismer határokat. A Harry Potter széria második része után elhunyt Harris később elmondta, hogy a 40 éves karrierje során sosem vett részt ennyire családias hangulatú forgatáson. De például azt tudták, hogy kis ilyen animációs Harry Potter filmek is születtek? A Warner Bros. Házatáján pontosan tudták, mekkora kincs van a birtokukban, csak abban nem voltak biztosak, hogyan nyúljanak hozzá. Eredetileg pedig úgy képzelték, hogy animációs filmeket készítenek az alapanyagból, sőt, szóba került az is, hogy egyszerre több könyv történetét ölelik fel, és zsugorítják össze egyetlen nagyjátékfilmben. Utóbbi kapcsán az évrendszerük a következő volt. Ha elhúzódnak a felvételek, és évek telnek el az egyes felvonások között, a cseperedő gyerekszínészek kiöregedhetnek a szerepükből. Ezen aspektus kapcsán is tetten érhető, hogy J.K. Rowling keze bizony nyakig benne volt a produkcióban. Az írónő megvétózta az imént említett ötleteket, így végül a stúdió amellett döntött, hogy egyesével adaptálják a könyveket. De például Rupert Grint rap videót küldött a meghallgatásra, és nem is akármilyet, ez mondjuk nem akkora titok, de hogy pontosan mi is kapcsolódik ehhez a rap videó történethez, aztán mondjuk egy dal után először most érkezik Bella Levente és a Szívet kell még című dal.

Harry Potter vonalon folytatjuk, és azoknak, akik még nem ismernék a sztorit, ugye Rupert Grinttel és azzal a bizonyos rap videóval kapcsolatban, azoknak eláruljuk, hogy a Ron Weasley karakterét megformáló Rupert Grint szeretett volna kitűnni a többiek közül, és pont ezért gondolt egy nagyot, és olyan videót küldött be a stábnak, amelyben elreppeli, miért ő lenne a legjobb választás a vöröshajú varázsló tanon szerepére. A sztorit azóta számtalan interjúban és rajongói találkozón elmesélte már, miközben felidézte a szöveg első sorait. Hello there, my name is Rupert Grint, I hope you like this, and I don't think I stink, vagyis hello, Rupert Grintnek hívnak, és remélem, hogy ez tetszeni fog, és nem gondoljátok azt, hogy rossz vagyok karakternek, költői nem, de minden esetre hát bevált a terve, nem esett még hát szó róla, de egyébként akkor ő kapta meg végül ugye Ron Weasley szerepét, és milyen jól is tették, hogy megadták neki ezt a szerepet. Aztán a főhős Roxfortos nemezise, Draco Malfoy, akinek mardekáros talárját Tom Felton öltötte magára. A fiú nem olvasta el a bölcsek kövét a meghallgatásra előtt, így amikor Chris Columbus megkérdezte tőle, hogy melyik a kedvenc része a könyvből, Felton pontosan ugyanazt válaszolta, amit a mellette ülő, szintén Malfoy szerepére pályázó srác mondott. A Gringottsban, a varázslók bankjában zajló jelenet. A rendező viccesnek és karakánnak tartotta Felton válaszát, amely lehet, hogy hozzá is járult a castingjához, de egyébként ez a történet is többször el lett mesélve különféle interjúkban. Aztán, bár rengeteg jelenetet rögzítettek angliai és skócia katedrálisokban és egyetemekben, többek között Oxfordban is, hogy a készítők autentikusan keltsék életre a könyvekben aprólékosan leírt milliót, építettek természetesen stúdiós díszleteket is, mint például az Abszolút, a roxfordi lépcsősor, a Gryffindor hálóterem, vagy bizonyos tantermek, illetve a varázslóiskola nagyterme, ahol az étkezések zajlottak. Még az ebédlő mágikus mennyezetét számítógépes effektekkel alkották meg, a lebögő gyertyák valódiak voltak. Pontosabban olajjal feltöltött gyertya alakú tákolmányok, amiket szintelen drótokon lógattak le. A világra szóló lakoma is igazi volt, Columbus ragaszkodott hozzá, hogy a könyv leírásaihoz híven terüly-terüly asztalkámat varázsoljanak a diákok elé, sült marhával, sonkával, pulykával, édességekkel és a többi finomsággal. Azzal viszont nem számoltak, hogy a forró stúdiólámpák fénye alatt villámgyorsan megromlanak az ételek, és kellemetlen szagokat kezdenek árasztani. A húsokat két naponta, a zöldségeket pedig naponta kétszer cserélték, de így sem tudták elkerülni, hogy megromoljanak. A későbbi filmekre a stáb megtanulta a leckét, az asztalon lévő ételeket lefagyasztották, hogy mintaformát készíthessenek belőlük, majd műgyantából kiöntötték a másolatukat. Na, ennyi érdekességgel érkeztünk mi most a Refresher cikkéből a Harry Potter és a bölcsek köve kapcsán, vagyis teljesen pontosan a film kapcsán. Egyébként pedig itt az utolsó érdekességnél, ugye a gyertyáknál fontos megemlíteni, hogy ez nagyon sok Harry Potter kedvelőnek is ötletet adott különféle dekorációk elkészítéséhez. Például akár önök is elkészíthetnek egy ilyen lebegő gyertyát, nem kell hozzá más, mint egy valamilyen guriga, legyen ez akár kéztörlő guriga, vagy WC-papír guriga, és akkor ebbe bele lehet tenni a tetejébe egy műanyag elemes gyertyát, és akkor fel lehet lógatni egy kis zsinórral. Egész cuki dekoráció tud belőle létrejönni, főleg, hogyha ugye a gurigát le is festjük, például fehérre vagy aranyra. No, minden esetre ennyit akkor a Harry Potterről, most érkezik Roy és Ádám és a Visszasírom című daluk, de hamarosan már 11-et is fog ütni az óra mutatója, úgyhogy ezzel egyben akkor tudjuk, hogy mi várja önöket a legfrissebb hírek Szabó Rudolftól. Tartsanak velünk!

hagyományosan friss, évről évre kihagyhatatlan. Ágrá, nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá, ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomurszki Szeljem, a vásárok otthona. Bogrács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja Önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Misa Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Natasha Pirc-Muszár, szlovén államfő holnap Gornja-Radgonán megnyitja a 64. nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásárt, az Ágrát. A hivatalos megnyitó ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik a vásár területén. A rendezvény hivatalos megnyitását követően délben a magasrangú vendégek a partnerország Algéria tiszteletére egy algériai tölgyet ültetnek a vásár erdő és parkosított területén. Négy rendőr könnyebben megsérült, és több rendőrségi jármű is összetört, amikor egy ellenőrzés elől menekülő sofőrt üldöztek Veszprém vármegyében csütörtökön. A férfi a 71-es főúton imbolyogva közlekedett, majd Tihany és Balatonfüred térségében többször is rendőrautóknak ütközött. Menekülés közben a kerékpár útra hajtott és rendőröket is megpróbált elütni, ezért a járőrök a jármű kerekeire lőttek. A sofőr végül egy villanyoszlopnak csapódott. Őt kórházba szállították. Az eset körülményeit vizsgálják. Négyen meghaltak a Harkiv megyei Lebjáze faluban az orosz hadsereg péntek éjszakai dróntámadásában. Három családi ház megsemmisült, további 20 pedig megrongálódott. A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 136 csapásmérő és álca drónnal támadott ukrajnai célpontokat. A légvédelem 107 drónt semlegesítette az ország északi, déli és keleti régióiban. 16 helyszínen 27 drónbecsapódást regisztráltak, további 3 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették. Sport. Két mérkőzéssel kezdődik ma a szlovén labdarúgó élvonal 6. fordulója. 17 óra 30 perckor az Alumini a Brinjegro Szupét fogadja. Este 4:09-kor pedig a Ljubljanai Stožice stadionban az Olimpia Ljubljana és a Nafta csap össze. A lendvajak kapusa Lukasz Erjavsek szerint a csapat jól felkészült a találkozóra. Mint mondta, egész héten keményen edzettek, felkészültek az ellenfél játékából, és győzni szeretnének Ljubljanában. Hozzátette, a sikerhez 100%-ot kell nyújtaniuk. Szombaton a Mura Koper, vasárnap pedig a Maribor Bravo mérkőzést rendezik. A Celje Radomja találkozót későbbi időpontra halasztották.
2: Időjárás.
1: Ma többnyire felhős lesz az ég. Nyugaton záporok és zivatarok alakulnak ki, amelyek délután az egész országra kiterjednek. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Éjszaka megnyugszik a légkör. Holnap többnyire felhős idő várható, csak a tengerparton lesz több napsütés. Egy-egy zápor is előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban 14 és 18, délután 21 és 26 fok között alakul majd.
0: Közlekedési hírek.
1: Tolódik a forgalom a Steyr autópályán, Drámje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. A Locsica alagút és Vránszka között pedig meghibásodott jármű lassítja a forgalmat Maribor felé. A Moravidéken folyamatos a forgalom.

Csak a miénk, ez volt Ív és Puskás Peti közös dala. És ha még esetleg valaki emlékszik ugye arra a bizonyos szopókás poverádra, amit ugye Szentrői Csaba tett híressé egy csak ennek az izotóniás italnak írt dallal, akkor talán az is még ismerős információ lehet, hogy ugye a Gizdaszavak című oldal ennek a szónak is szentelt egy bejegyzést. Akkoriban még csak sejtettük, most viszont már 100%-ig biztos, hogy pontosan ez a szó a szopókás poverád lett július hónap leggizdább szava. És ez már megérdemel egy tapsot, vagy akár azt, hogy mi is megkóstoljuk az eredeti kékszínű Powerade italt. Na meg megérdemel még valamit, egy dalt, nem is akármilyet. Érkezik a Szopókás Powerrádé legnagyobb fanja, Szentrői Csaba, vagy dr. Csendrői Szabolcs, kánikulaügyi miniszter és zenekara, az Elefánt, tőlük a budapesti lányok fog szólni.

Kocsis Tibortól szólt a Chuck Norris című dal, és egyébként hát ugye, ahogy tudhatjuk, sajnálatos módon a hírhet színész már nincs az élők sorában. És egyébként a napokban elvesztettünk egy újabb ikonikus alakot, ugyanis meghalt Frank Beard, a ZZ Top dobosa. 77 éves korában Richmondi birtokán családja körében hunyt el a texasi blues rock zenekar dobosa egyébként. Billy Gibbons, a ZZ Top frontembere, a világ egyik ösztönösen innovatív dobosként méltatta Beardet, akinek jellegzetes játéka és alapritmusa kulcsszerepet játszott abban, hogy a texasi trió ennyi évtizeden át a csúcson maradjon. Gibbons a Moving Sidewalks nevű pszichedelikus rockzenekara után alapította meg 1969-ben a Boogie Blues rockos ZZ Topot, de az első kislemez után kilépett a ritmus szekció, és helyére a Dusty Hill Frank Beard páros érkezett, akik addigra már túl voltak több helyi dallasi zenekaron, és egy kamu zombies turnén is, amikor áruhában magukat a brit zenekarnak kiadva koncerteztek. Mi más lenne két télapó szakállas, némán is őrült, cool, gitáros fazon egy Szakál Feri nevű bajuszos dobossal, mint menő. A rocktörténet egyik legjellegzetesebben zenekari profilja mellett a lexikonokban garantáltan utolsó helyet biztosító névválasztás is hibátlan. Na, és a kezdeti mocsaras, dirty boogie blues rock és a 80-as évekbeli mega sikereket hozó dobgépes, szekvenciálszeres, szintis boogie rock közötti 70-es évekbeli csúcslemezek, mint például a The Duello vagy az El Loco is azok. Egyébként a ZZ Topról már írtak a Rekordren korábban is, abba cipe is nyugodtan beleolvasgathatnak esetleg a mai délelőtt, vagy már a délután folyamán, ugye, amelynek Beard volt ugye az élő metronómja. Feelingesen hozta a dögös, lusta texasi blues lüktetést, de óramű pontossággal játszotta a 80-as évek szekvenszeres dobgépes dalait is. Hát a leállás alatt Gibbons beutazta a világot, mert ugye volt egy szünetelő időszaka az ZZ Topnak, Dusty Hill pedig egy reptéren dolgozott, és a védjegyükké vált szakálluk is így született egyébként. A zenekar nélkül lusták voltak borotválkozni, és amikor több év után újra találkoztak, Hill és Gibbons is óriási szakállal állított be az első próbára. Bér tehát nem poénból volt a szakállas zenekar egyetlen szakáll nélküli tagja. Az övé nem nőtt olyan impozánsra, ezért inkább leborotválta az egészet. Ennek persze praktikus okai is lehettek, a derékig élő szakáll zavarhatta volna a dobolásban. Frank Beard 56 éven át dobolt az ZZ Topban, tavaly egészségügyi okok miatt kénytelen volt otthagyni a zenekar turnéját, és bár ősszel még visszatért pár koncertre, most augusztusban hosszabban tartó betegség után hunyt el. A basszusgitáros Dusty Hill 2021-ben halt meg, így Gibbons maradt az egyetlen élő tag a zenekar klasszikus felállásából. Ennek ellenére a ZZ Top turnézik tovább, mert ez volt Beard kérése is. A következő két koncertjüket lemondták, de a hétvégén már fellépnek Austinban, a dobos második otthonában. És egyébként a 2026-os turnén Beard már nem vett részt, olvashatjuk a Rekorderen. És ha már ZZ Top, akkor szólni is fog tőlük egy dal, ez pedig a Sharp the Dressed Man lesz. Nyugodjon békében, Frank Beard, a zenekar dobosa.

Jakab Györgytől szólt a Lady című dal, és egyébként már előző hónapban ugye említettük, hogy idén ősszel várható a Linkin Park megújulásáról szóló dokumentumfilm, az Unshutter. Most pedig már hivatalosan is tudjuk, hogy a film szeptember 30-án premierel világszerte. 7 évnyi szünet után, amelyet szeretett zenésztársuk Chester Bennington elvesztése okozott, a Linkin Park megmaradt tagjai nehezen találták a tovább vezető utat. Közös múltjuk és töretlen barátságuk, kiegészülve két új taggal, Emily Armstrong és Colin Britten friss szemléletmódjával, új kreatív energiát szabadított fel, amely egy átalakító erejű, művészi megújulást hozó útra terelte őket. Az Unshutter című film, amely a 2022-es bensőséges stúdió felvételektől a São Paulo-i robbanékony energiájú From Zero album megjelenítő koncertig kíséri végig a zenekart, archív felvételeket, teltházas koncertek lenyűgöző pillanatait, valamint a zenekari tagokkal és rajongókkal készült őszinte interjúkat ötvözi. Így tárva elénk az újrakezdés nyers és hiteles történetét egy nagyon fontos zenekari tag elvesztése után. De megjelennek benne olyanok is, akik részt vettek az album felvételezésében, mint például Mark Hoppus, a Blink-182 ikonikus frontembere. Az Unshutter a veszteségen, kitartáson és a kreatív megújuláson átívelő utazásunkat mutatja be. A 2022-es stúdió felvételektől kezdve egészen a São Paulo-i teltházas From Zero album megjelenítő koncertig. Ez a történet arról szól, hogyan kezdtünk új életet, nyilatkozta a zenekar egyik bejegyzésében. A film rendező egyébként Joe Hahn, és maga a film világszerte látható lesz a mozikban szeptember 30-ától, bár csak korlátozott ideig. Vagyis csak majdnem. Szlovéniában ugyanis úgy tűnik, hogy a filmet nem fogja vetíteni egyik mozi sem. Ennek ellenére, ha valaki mindenképpen a nagyvásznon szeretné először látni a teljes alkotást, akkor konkrétan bármelyik szomszédos országunkból válogathat, ugyanis ott hivatalosan premierelni fog a film szeptember hónap utolsó napján. Augusztus 13-ától pedig már kapható a jegyek is elővételben, illetve a filmhez társul egy külön kiadású lemez is, amelyen a São Paulo-i koncertet élheti újra át a közönség. Ez egyben ugye egy filmzenealbum is. A filmhez kapcsolódó filmzenealbum pedig a zenekar teljes pályafutását átölelő dalok felemelő előadásait tartalmazza, köztük olyan exkluzív felvételekkel is, amelyek a filmben nem szerepelnek. És egyébként elővásárlási lehetőségért is, vagy lehetőségre is van, már lehetőség az unshuttermovie.com oldalon tudnak regisztrálni. A Johan rendezésében készült Unshutter című alkotás zenekar érzelmi utazását, a From Zero korszak megszületését és a színpadra való visszatérésüket mutatja be szeptember végén. És ha már vég, akkor a From Zero zárodala érkezik, a Good Things Go, mi pedig ezzel a dallal búcsúzunk. A hangtechnikus kolléga és egyben a délelőtti zenei szerkesztő Lebár Teodor volt, a híreket Szabó Rudolf szerkesztette, ő még pontban délben érkezik ugye krónikával, és délután várja önöket Cseresnyi Stünde műsorvezető, úgyhogy jó kezekben lesznek, nem fognak unatkozni. Ha tehetik, akkor tartsanak továbbra is a Muravidéki Magyar Rádióval. Mi pedig köszönjük figyelmüket, érkezzen most a Linkin Park és a Good Things Go!

Hidak ma 15 óra 30 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: rövidfilmek Bográcsa Filmfesztivál a Lendvai Vár udvarán, szünidei kézműves tábor Dobronakon, foci tábor Hosszúfaluban, napközis erdei tábor a Bakonaki tónál, a Pro Musica kamarakórus koncertje Domonkosfán, a Zene lelke Lendván című koncert. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Szabó Rudolf hírszerkesztő és Cseresnyi Tünde műsorvezető összegzi a Déli Krónika tartalmát. Először röviden címszavakban.
2: Károkat okoztak a viharok éjszaka Szlovéniában.
1: 6 millió eurós hitelt vesz fel a Szlovén RTV.
2: Súlyosan elhanyagolt szarvasmarhákat találtak Križevci községben.
1: Több mint 400 beavatkozás volt Alus-Ausztriában a tegnapi vihar miatt.
2: Októberben parlamenti választások lesznek Szerbiában.
1: Erős földrengés rázta meg Peru déli részét csütörtök este.
2: Sikeres volt a Vinárium Fesztivál nyitó eseménye.
1: Ennyit röviden, most pedig következzenek a részletek. A tegnap esti viharok több helyen is károkat okoztak az országban. A tűzoltóknak pincékből kellett kiszivattyúzniuk az esővizet, kidőlt fákat távolítottak el. Villámcsapás miatt kigyulladt egy istálló és egy lakóház is. A villám egy gazdasági épületben is tüzet okozott.
2: Zselec községben villámcsapás ért 2 46 éves férfit, egyikük a gyors segítség ellenére a helyszínen életét vesztette. A másik férfi csak könnyebb sérüléseket szenvedett. Mindkét férfi egy kisebb fa alatt állt, amikor nem sokkal éjfél előtt beléjük csapott a villám. A vihar csütörtök este 10 óra után érte el az ország nagy részét. Keleten is jelentős mennyiségű csapadék hullott. A Muravidéken 20 mm eső esett. Ma újabb záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként felhőszakadással, erős széllökésekkel és jégesővel. A zivataros idő estére várhatóan mérséklődik, a nyár azonban még nem ért véget. A jövő héten ismét 30 fok körüli hőmérséklet várható.
1: A Szlovén Közszolgálati Rádió és Televízió Tanácsa tegnap rendkívüli ülésén hozzájárult ahhoz, hogy az intézmény legfeljebb 6 millió euró rövid lejáratú likviditási hitelt vegyen fel. Erre azért van szükség, mert az állam kiesik a rádió és televízió törvényben előírt kötelezettségeinek teljesítésével.
2: Az államnak idén több mint 15 millió eurót kellene átutalnia a Szlovén RTV-nek a nemzetiségi műsorok és a zenei produkció finanszírozására. A közszolgálati intézmény eredetileg 12 millió eurós hitelt szeretett volna felvenni az állami kincstárból, de erre csak 9,5 millió euróig kapott lehetőséget. Az RTV vezetése szerint a tervezetnél 2,5 millió euróval kevesebb likvid forrás miatt további intézkedésekre lesz szükség a működés finanszírozásának biztosításához. A 6 millió eurós hitel felvételére adott engedélyt az állami támogatás megérkezéséig, de legkésőbb december 31-ig érvényes.
1: A szlovén mezőgazdasági minisztériumot megdöbbentették a szarvasmarhák súlyos bántalmazásáról és elhanyagálásáról szóló hírek egy Križevci községhez tartozó Iljásovci településen működő gazdaságban. Janez Cigler Král mezőgazdasági miniszter az állatjóléti rendszer megerősítését szorgalmazta.
2: Az élelmiszerbiztonsági állategészségügyi és növényvédelmi hatóságok a múlt heti ellenőrzés során 5 elhullott szarvasmarhát találtak, további 3 állat pedig rendkívül rossz tartási és egészségi állapotban volt. A sajtó szerint a gazdaság Marian Spurhoz tartozik, aki egyébként a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet szarvasmarha tenyésztési szakértője. Az állatok közül egy-egy súlyos egészségi állapota miatt elaltattak. 2 másik élő szarvasmarhát azonnal elszállítottak a tulajdonostól, és egy ideiglenes istállóba helyeztek, ahol megfelelő állatorvosi ellátást és elhelyezést biztosítottak számukra.
1: A heves viharok miatt több száz alkalommal riasztották a tűzoltókat csütörtökön és az éjszaka folyamán Ausztriában. Alus-Ausztriában, Bruck an der Leitha járásban mintegy 400 beavatkozásra volt szükség.
2: A térséget délután 5:30 körül heves esőzéssel kísért vihar érte el, több utca és pince víz alá került, a tűzoltóknak pedig kidőlt fákat is el kellett távolítaniuk. Haslauban egy elárasztott jármű utasait kellett kimenteni, egy másik településen pedig egy fa egy házra, egy másik pedig egy autóra dőlt. A rossz időjárás miatt a bécsi repülőtéren is késések alakultak ki.
1: Csehországban az idei gabonatermés mintegy 15%-kal lesz alacsonyabb a tavainál, közölte az ország agrárkamarának elnöke. Ján Dolezsál azt mondta, az ideje lesz az utóbbi 15 év legrosszabb gabonatermése.
2: Elmondta azt is, a szárazság a cseh mezőgazdaság bevételeit átszámítva, mintegy 828 millió euróval veti vissza. Az idén igen rossz a helyzet a növénytermesztésben és az állattenyésztésben is, és ha ehhez hozzáadjuk a magasabb üzemanyag és műtrágya árakat, akkor világos, hogy az eredmény nem lehet jó, mutatott rá az agrárkamara elnöke.
1: Alekszandar Vučić, szerb elnök csütörtökön bejelentette, a parlamenti választásokat október 18-án vagy 25-én tartják Szerbiában. A pontos időpontot a következő napokban határozzák meg.
2: Az előrehozott választásokat hónapok óta követelik a diákok, akik több mint másfél éve kormány ellenes tüntetéseket is szerveznek. A tiltakozások azt követően kezdődtek, hogy 2024. novemberében Újvidéken leomlott a vasútállomás előtetője. A tragédiában 16 ember vesztette életét. Vučićnak jövőre lejár a második elnöki mandátuma, az alkotmány értelmében pedig nem indulhat újra. Az elmúlt hónapokban többször is beszélt a választások lehetséges időpontjáról, de eddig nem írta ki azokat. Elemzők szerint ennek egyik oka az lehet, hogy a közvéleménykutatások alapján pártja akár el is veszítheti a választást.
1: Erős földrengés rázta meg Peru déli részét csütörtök este. A rengés epicentruma mintegy 800 kilométerre délre volt a fővárostól, Limától. A perui szeizmológusok 7,2-es erősségű rengésről számoltak be.
2: A hatóságok szerint 22 lakóház, 6 iskola és 12 egészségügyi központ rongálódott meg. Három ember könnyebben megsérült, állapotuk azonban nem súlyos. A perui földrengés egy olyan időszakban történt, amikor a térségben az elmúlt hónapokban több súlyos földrengés is pusztított. Venezuelában a júniusi földrengések több mint 6400 ember halálát okozták, Kolumbiában pedig a múlt héten mintegy 300-an vesztették életüket egy földrengésben.
1: Tegnap este a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán megrendezett koncert a Csillagok alatt című műsor méltóképpen nyitotta meg az idei Vinárium Fesztivál programsorozatát.
2: A művészet jegyében telt ez során három fiatal lendvai művésznő mutatkozott be, Gerebic Brina, balettáncos, Ferenc Katya, fuvola művész és Novák Pia szoperán énekesnő. Előadásukkal a tánc, a zene és a vokális művészet különleges találkozását varázsolták a közönség elé. A koncertről, amit nagy érdeklődés kísért, bővebben a mai terepjáróban hallhatnak összeállítást.
0: Sport.
1: Két mérkőzéssel kezdődik ma a szlovén labdarúgó élvonal 6. fordulója. 17:30 az Alumini a Brinjegro Szupjét fogadja. Este 8:45 pedig a Ljubljanai Stožice stadionban az Olimpia Ljubljana és a Nafta csap össze. Szombaton a Mura Koper, vasárnap pedig a Maribor Bravo mérkőzést rendezik. A Celje Radomlje találkozót későbbi időpontra halasztották. A Ferencváros nagy lépést tett a labdarúgó Európa Liga főtáblája felé, miután a selejtező playoff körében 1-0-ra nyert a Trabzonspor vendégeként a párharc első mérkőzésén. A magyar kupa győztes Zakaria Szengójával nyert. A párharc győztese az Európa Liga főtáblájára kerül, a vesztes a Konferencia Ligában folytatja. Ma két mérkőzéssel Apache Izsakóci és Polana Gáncsani kezdődik a Muravidéki Labdarúgó Liga új idénye. Az Olimpia Hosszúfalu a szezont turnéscsén kezdi holnap 19:00. A két csapat 4 nap alatt kétszer is találkozik majd, hiszen kedden a kupa első fordulójában is ezt az összecsapást rendezik, szintén turnéscsén. Vereséggel kezdte az idényt a Dobronak a Lendvai Körzeti Ligában. Az első fordulóban csütörtökön a vendég Nedelica 3-1-re nyert. A bajnokság vasárnap két mérkőzéssel folytatódik. 17:00 rendezik a Graničar Kobylje és a Csente Malibu Pannonia GK találkozókat. A Nafta öregfiúk csapata szabad.
2: Időjárás. Ma többnyire felhős lesz az ég felettünk, nyugaton záporok és zivatarok alakulnak ki, amelyek délután az egész országra kiterjednek. Délnyugati szél fúj, a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Éjszakára megnyugszik a légkör, holnap is többnyire felhős idő várható, csak a tengerparton lesz több napsütés, egy-egy zápor is előfordulhat. Keleti irányú szél fúj majd, a hőmérséklet hajnalban 14-18, holnap délután 21 és 26 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Jelenleg torlódik a forgalom a Steyer autópályán Drámja és Szovenszke Konyice között mindkét irányban. 3 kilométeres torlódás alakult ki a Gorenszkói autópályán a Karavanke alagút előtt Ausztria irányában. Kránszkágora felé a Jeszenice kelet lehajtó használható. A Muravidéken folyamatos a forgalom.
1: Déli krónikánkat hallották, a híreket Szabó Rudolf szerkesztette. Cseresnyi Tünde műsorvezető és Lebárti Adar hangtechnikus nevében kívánok kellemes rádiózást, valamint szép napot. A viszonthallásra!

0: Ilyen. És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Muravidéki Magyar Rádióban.
2: És a Muravidéki Magyar Rádióban a hírösszefoglaló után indul a péntek délután, immáron augusztus 21-én, és most 12 óra 13 perc van. Néha előbukkan a nap, néha kicsit vastagodik a felhőtakaró, ettől függetlenül 26-27 fokot mutatnak itt Lendván és környékén a hőmérők, és emellé egy nagyon-nagyon erőteljes páratartalom még becsatlakozik, úgyhogy ezt a 25-26 fokot jóval melegebbnek érezzük. Egyébként augusztus 20-a végre megörvendeztetett bennünket egy kis csapadékkal, és ezután, a csapadékos időjárás után ugye mondhatjuk azt, hogy milyen gyönyörű péntekünk van. Esőt hozott a tegnap, és a kilátások szerint a következő napokban is lehet még ennek utánpótlása, és bízunk benne, hogy jóval csendesebben érkezik, de esőt áztatóan, amitől nem csak a föld, hanem mi is egy picit föllélegzünk. Ma délutánra is jósolnak még csapadékot a meteorológusok szórt jelleggel, mi pedig egészen biztosan tudjuk garantálni a jó hangulatot. Györkös Gorán a délutáni hangtechnikus, ő válogatja a zenéket is, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyés Tündét hallják. Augusztus 21-e van, ennek az évnek már a 233. napja, és ma a Sámuelek és a Hajnák ünnepelnek, és hogy egy érdekességet is mondjak, ez a mai nap az ikerpárok napja, tehát ezen a napon az ikreket és az iker terhességek csodáját ünnepik mindenütt a világban, tehát világszerte. Legyen szép délutánjuk, és tartsanak velünk!

Hidak ma 15 óra 30 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: rövidfilmek Bográcsa Filmfesztivál a Lendvai Vár udvarán, szünidei kézműves tábor Dobronakon, foci tábor Hosszúfaluban, napközis erdei tábor a Bakonaki tónál, a Pro Musica kamarakórus koncertje Domonkosfán, a Zene lelke Lendván című koncert. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

Ács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja Önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: 13 óra múlt néhány másodperccel, ezek már a friss információnak az ideje, és már is mondom, hogy mire számíthatunk, nem csak ma, hanem a következő napokban. Az előrejelzés szerint ma egyébként, annak ellenére, hogy csapadék után vagyunk, a magas páratartalom miatt ténylegesnél melegebbet érzünk. Általánosságban az ország nagy részére most a délutáni órákban főképpen a felhős és borongós időjárás jellemző, nem kizárt a következő órákban a záporok, zivatarok kialakulásának az esélye, és az sem kizárt, hogy ez felhőszakadás is kísérheti. Helyenként megélénkül, viharossá fokozódik a szél, általában a hőmérséklet csúcsértéke döntően 27 és 32 fok között alakul, ahol viszont kisütött a nap, ott ennél jóval magasabb értékeket mutat a hőmérő. Jelenleg azonban az ország nagy részére a felhős, borongós idő jellemző, helyenként főleg a hegyvidéki területeken szemerkélő esővel. Trópus idő lesz a következő napokban éjjel-nappal, és ez a magas páratartalomnak az eredménye. Ugyanis hőterhelést kapunk a következő napokban még, bár holnap lesznek felhősebb területek, azért a napsütés is szerepet kap. A holnapi változékony időben éjszaka 16 és 25 fok közé hűl vissza a levegő, napközben pedig 25-33 fok között alakul majd. Napos időt kapunk vasárnapra, amit csak fátyol és gomoly felhők szűrnek, vasárnap csapadék már nem valószínű, de helyenként megélénkül majd a szél. Hajnalban általában 15 és 20, délután 25 és 32 fok valószínű. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel, ezekből legfeljebb elvétve lehet egy-egy zápor. Helyenként megélénkül majd a szél, a jövő hét elején hétfőn 11 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet a hajnali órákban, délután pedig 24 és 31 fok valószínű. Aztán kedden megnövekszik a felhőzet, és kialakulnak esők, záporok, sőt, zivatarok is érkezhetnek. Kedden megélénkül a szél, viharok környezetében akár meg is erősödik, hajnali 10-19 fokról délutára 24-32 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán gyengén vagy közepesen felhős időt kapunk, általában több órás napsütéssel, és csak kevés helyen alakulhat ki egy-egy futózápor. Alapvetően élénk szél várható, szerdán is, hajnalban 11-20, délután 22-31 fok lesz a jellemző. És a mostani előrejelzés szerint még mindig nincs vége a melegedésnek, jövő hét csütörtök, péntek is még kifejezetten 30 fok fölötti értékeket tartogat, akár 33-34 fok is lehet, időnként megnövekvő felhőzettel, de minimális az esélye a jövő hét második felének. És egyelőre úgy néz ki, hogy bár jön egy érintő hidegfront, száraz hidegfront lesz, ami néhány fokkal mérsékli csak a hőmérsékletet. Jövő hétvégére átlagosan maximum 20-25 fok várható majd, de sok napsütés. Nézzük, hogy orvos meteorológiai szempontból ez a mai délután mit is hoz. Hát attól függetlenül, hogy kaptunk csapadékot, rendkívül megterhelő ez az időszak, hiszen nagyon kemény nyári hőterheléseken vagyunk túl, de a mai időjárás a trópusi jellegével ezen is túltesz. Nagyon sok tünet együttes koncentrálódik ezen a mai délutánon, annak ellenére, hogy nem éri el a 30 fokot most a hőmérséklet, nagyon magas a páratartalom, és a nagyon magas páratartalom növekedésével együtt jár a füllettebbé váló levegő. És ez nagy mértékben megemeli a hőérzetet, így extrém terhelés alá kerül a frontérzékenyek, időjárás érzékenyek szervezete. Ez nagyon nehezen tolerálható, megviseli a keringési rendszerünket, súlyos keringési légzőszervi panaszokat okozhat, aztán gyakoribb lesz az izzadás, így a hőegyensúlyi háztartásunk is felborulhat, hőegyensúlyi zavarok léphetnek fel, hőgörcsök, hőkifáradás, és mindenképpen számítani lehet arra, hogy romlanak ennek következtében a kognitív képességeink, erős fáradékonyságot érezhetünk, a közlekedésben pedig nagyon veszélyes, fokozott figyelmetlenség léphet fel, lényegesen több lehet például a fejfájás, gyakoribb emésztőszervi problémák, és több rosszul lét is az időjárás számlájára írható. Nagyon magas a páratartalom, további igen súlyos következményeket hoz, jellemzővé válnak például a trópusi éjszakák, ami a hajnali felfrissülés lehetőségétől fosztja meg a szervezetünket, lerontja az alvás minőséget és fenntartja a folyamatos hőterhelést. Erre mindenképpen érdemes lesz odafigyelniük.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de legyenek tényleg nagyon körültekintőek és óvatosak, több helyütt az utak még, az éjszakai esőzések után is nedvesek lehetnek napközben, illetve most a délutáni órákban is helyi záporokkal, zivatarokkal kell számolni, így aztán fokozott óvatosságra intik az utallévőket. Élénk a forgalom, főleg a turista szezon vége felé, ma is elég sokan indulnak haza, vagy éppen indulnak a tengerre, úgyhogy vezessenek nagyon-nagyon körültekintően és óvatosan, és ügyeljenek a sebességre is, hiszen trafipaxos sebességmérést ma is tart a közlekedési rendőrség, és a tőlük kapott információ szerint az esti órákig éppen itt Lendván, illetve Lendva körzetében mérik a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! Óra 13:08 van, ezek voltak a friss információk. A folytatásban Zorán Predin jön, itt lesz az afrodíziákum, és hogyha a műsort nézzük, akkor hamarosan 13:45-kor lesz majd egy friss újdonság, de előtte kitérünk majd részletesen egy picit a mai napra, és természetesen a mai műsor további részére is maradjanak velünk.
1: MMR

Ez volt az Intim Torna Illegális, egy kifejezetten egy nyárvégi dalt hallottunk tőlük, és az, hogy a nyár vége felé járunk, az nagyon sok minden bizonyítja és alátámasztja. Egyrészt most már az időjárás is, és az is, hogy a legtöbb nyári tábornak lassan vége. Erre is kitérünk majd egyébként a terepjáróban, na de hogy addig mi lesz? Hamarosan egy friss újdonságot mutatunk, 2 órakor jövünk a friss hírekkel, a következő órában pedig programajánlatokkal várom majd önöket. 3 órakor jelentkezik a pénteki hírmagazin néhány témával, elsősorban a tegnapi koncerttel, hiszen koncert volt a Csillagok alatt, ami igazán jól sikerült, a lendvai szabadtéri színpad adott ennek otthont, és Botka Ágnes hoz erről egy beszámolót, riportot. Illetve szólunk a Jurtatáborról, ami a határ túloldalán valósul meg, egészen augusztus 22-ig tart, és ezt a Jurtatábort tulajdonképpen a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és az Őrállók Alapítvány közösen szervezte. Ebből a táborból is természetesen úgy térnek haza a gyerekek, hogy fantasztikus élményeket kaptak, sokat tanultak, de hogy milyen volt ez a tábor, hogy milyen ez a tábor, erről is készült egy összeállítás, és maradunk a táboroknál, mert hogy a Lendvai Népi Egyetem égisze alatt is egy 5 napos tábor valósul meg ezen a héten. A kis táborozók jártak a stúdiónkban is a táborvezetővel, úgyhogy velük is készült egy beszélgetés. Ez hallható 3 órakor majd a pénteki hírmagazinunkban, de emellett minden egész órában jövünk friss hírekkel, 16 óra után pedig fordulópontok, a korábbi adásokból készül válogatás. Úgyhogy ezúttal is Szabó Márk várja majd önöket 4:45-től. Tartsanak velünk, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót ma, augusztus 21-én pénteken.

A Jászó Láv, vagyis Szeretet, és 25 évvel később alkották újra ezt a dalt. A Volt All-Stars csapata, Závodi Gábor volt a megálmodója, és ugye ez egy 70-es évekbeli bergendi sláger, ami 2026-ban is egy nagyon jó üzenet mindenki számára, hogy a legfontosabb mégiscsak napjainkban is a szeretet. Hát e köré épül ez a mai nap is, augusztus 21-e, és egy kicsit jobban fókuszálunk erre a dátumra. Ugye már említettem, hogy ez 233. napjánál járunk az esztendőnek, és 2026-ban például Magyarországon ez a mai nap pihenő nap, mert hogy augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódva ugye 4 napos hosszú hétvégét biztosítottak az ott élőknek, így ezen a pihenő napon például hivatalos ügyeket sem lehet intézni, csak az üzletek vannak nyitva, némelyik csak szombati nyitvatartással, ezt érdemes azért szem előtt tartani. Egyébként pedig mindenütt másút augusztus 21-e egy pénteki munkanap, aminek lassan már úgy a vége felé járnak azok is, akik 8-tól 4-ig dolgoznak az irodákban, és hát bízom benne, hogy félig meddig már azért a hétvégébe fogunk átlépni. Sámuel és Hajna napja van ma, ez a két főnévnap, aki ma ünnepel, minden jót kívánunk, és vannak itt fontos mai naphoz kötődő érdekességek is. Ma van az ikerpárok napja, tehát ezen a napon az ikreket és az ikerterhességek csodáját ünneplik világszerte. De például 1965-ben Vértes Szőlősön megtalálták Samut. Mintegy 350 ezer évvel ezelőtt élt előember koponya csontjáról van szó, ami egyébként ki is van állítva, és ez egy hatalmas áttörés volt a kutatóknak. Tehát 1965-ben került elő Samu és az ő koponyája, és azt ugye lehetett tudni, hogy 350 ezer évvel ezelőtt élt azon a vidéken, Vértes Szőlős környékén. Aztán 1942-ben a II. Világháborúban megkezdődött a rendkívül véres sztálingrádi csata. 1911-ben a párizsi Louvre-ról ellopták Leonardo da Vinci híres festményét, a Mona Lisát, azóta már többször is, de ez egy nagyon fontos dátum, és szintén a mai naphoz köthető érdekesség, hogy 1959-ben Hawaii hivatalosan az Amerikai Egyesült Államok 50. tagállama lett. Természetesen vannak itt még események, évfordulók, érdemes egyébként ezeknek utána nézni, csak párat említettem meg a sok közül, és hogyha a hagyományokat, érdekességeket nézzük azon kívül, hogy ugye az ikrek világnapja van, amellett azért a mai naphoz is köthető egyéb érdekesség, illetve hagyomány is, mert hogy bizony időjárás jóslás mindenképpen, hiszen ilyenkor nagyon-nagyon figyelték a régiek az időjárást, és a néprajzban fordulónapként tartották számon, amikor a nyár lassan átadja a helyét az ősznek. Sámuel napi időjárás rendkívül fontos. A régi öregek úgy tartották, ha ezen a napon szeles, viharos az idő, akkor korai, hideg és havas őszre kell számítani. Ha viszont csendes, meleg az időjárás, az hosszú, kellemes vénasszonyok nyarát vetítette előre. Na hát akkor a mai nap időjárásából vajon mit derítettek volna ki a régiek, mert hogy szeles is lesz, meg helyenként viharos is, de ugyanakkor meleg is és csendes is a mai nap időjárása, úgyhogy ezek szerint az őszi időszakban is kapunk mindent. Aztán a gólyák is lassan útra kelnek, hiszen a költöző madaraknak ez már egy vízválasztó. A fecskék és a gólyák augusztus 20-21-e körül kezdenek el gyülekezni, és bizony a hétvégére szinte mind elhagyják a Kárpát-medencét, jelezve a meleg nyári napoknak a végét. Ezen a napon kezdték meg egyébként egykoron a malmok az augusztus 20-án megáldott, frissen learatott búzából az új lisztnek az őrlését, tehát sok vidéken ez a nap az őszi szántásvetés előkészítésének a hivatalos kezdete volt. És ha már a búzát említettem, meg a lisztet, akkor a búzaadománygyűjtés a Muravidéken még zajlik egészen augusztus végéig,
hiszen a Muravidéki Mintagazdaság idén is gyűjtőpontként kapcsolódott be a búzaadománygyűjtési akcióba. Ugye eredetileg augusztus 20-áig hirdették a gyűjtést, a szervezők viszont augusztus végéig ezt meghosszabbították, és továbbra is várják a felajánlásokat. Aki szeretne búzával hozzájárulni a kezdeményezéshez, még ezt megteheti a Muravidéki Mintagazdaságban augusztus 31-ig.

Csak a miénk a világ, így is van, és a következő jó néhány óra is az önöké és a sok-sok jó zené, úgyhogy Chris Isaackkel jövünk, és a Blue Hotel klasszikusra, de rég hallottuk, jó lesz felidézni, különleges az énekesnek a hangja, és aztán egy különleges dal is érkezik majd, a friss újdonságként 2 órakor pedig lesznek hírek. Oleti Zsuzsanna várja önöket, hamarosan a következő órában pedig jövünk a programajánlatokkal, tartsanak velünk!

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam Simó Anna Mária legfrissebb szerzeményét, a Miért ne című dalt, amely éppen augusztusban néhány napja debütált a hozzátartozó videóval együtt. Egyébként az énekesnő az utóbbi időszakban rendkívül produktív volt, így az elmúlt hónapokból több kiemelkedő újdonságot is mutatott nekünk. Most azonban kitérünk erre az aktuális Miért ne című dalra, ami üzenetében a feltétel nélküli szabadságot hordozza, a belső korlátok elengedését és az életigellést. Simó Anna Mária és Závodi Gábor szerzeménye arra ösztönzi a hallgatót, hogy merjen kockáztatni, ne féljen a változásoktól. El kell engedni a visszahúzó, mérgező kapcsolatokat, a felesleges elvárásokat. Nem kell a múlton rágódni, vagy a jövőtől rettegni, hanem kiélvezni a pillanatot. Ha válaszút elé kerülünk, akkor ne a kifogásokat keressük, hanem kérdezzük meg magunktól, hogy ugyan már miért ne. Vállaljuk fel a vágyainkat, érzéseinket, és ne mások véleményétől függjünk. A dal zeneileg is ezt a felszabadult, pörgős életérzést támogatja meg, egyfajta modern, erőt adó himnuszként a mindennapokra. Úgyhogy érkezzen Simó Anna Mária és a Miért ne újdonsága.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó napot kívánok a hallgatóknak! Augusztus 20-án megkezdődött a második jelentkezési időszak a szlovéniai felsőfokú alapképzési és egységes mesterképzési programokra a 2026-2027-es tanévre. A felsőoktatásban az első évre összesen 7062 férőhelyet hirdettek meg a szlovén és az uniós állampolgárok számára, amiből 4846 hely jut a nappali tagozatra és 2216 a részidős képzésre. Ez a szám tavaly még 7429 volt, vagyis csökkent a keret. A jelentkezéseket augusztus 27-éig lehet benyújtani az EVS portálon keresztül. Legfeljebb három különböző tanulmányi program jelölhető meg sorrendben. A hivatalos részletek a gov.ci felsőoktatás oldalán olvashatók. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából üzent Magyarország köztársasági elnökének, Baka Andrásnak, harmadik Károly. A brit uralkodó ezen a jeles napon szívbéli jó kívánságait küldte a magyaroknak, és felidézte a két nemzet hosszú múltra visszatekintő barátságát is, majd reményét fejezte ki, hogy az együttműködés a jövőben még tovább mélyül. A nemzeti ünnep alkalmából az ukrán elnök Volodymyr Zelenszkij is köszöntette Magyarországot, ezzel együtt pedig meghívta Kijevbe Magyar Péter miniszterelnököt. Még az amerikai külügyminiszter Marco Rubio ismét hitet tett az Egyesült Államok és Magyarország közötti partnerség mellett elmélyítése gyanánt. Olaszországban visszájára fordult az időjárás az ország északi és középső részén. Az elviselhetetlen hőhullámok után most viharok okoznak súlyos fennakadásokat. Északon a legkritikusabb a helyzet. Felhőszakadások, zivatarok, jégeső és erős széllökések, földcsuszamlásokat, áradásokat, vízátfolyásokat okoznak. Mindez pedig lehetetlenné teszi a közlekedést, és településeket is veszélyeztet több régióban. A legsúlyosabban érintett régió Lombardia, ahol Brescia, Sondrio és Bergamo megyében jegyzik a legkomolyabb vészhelyzeteket. A helyzet a következő órákban is változékony marad. Péntekre a polgári védelem narancsszínű riasztást adott ki zivatar és vagy hidrológiai kockázat miatt. Frulia, Venezia, Giulia, Lombardia, Liguria és Toszkána egyes térségeire, míg sárga riasztás összesen 13 régióra terjed ki. Mongólia ad otthont az ENSZ sivatagosodás elleni egyezmény COP17 csúcsának Ulaanbaatarban augusztus 17-e és 28-a között, ahol 196 ország és az Európai Unió képviselői a talajromlás, az aszály és a sivatagosodás ellen lépnek fel. A Restoring Land, Restoring Hope mottójú motto jegyében zajló ulaanbaatari találkozó célja a leromlott ökoszisztémák helyreállítása, az aszállyal szembeni ellenálló képesség erősítése, valamint finanszírozás biztosítása a sivatagosodástól leginkább sújtott országok számára.
2: Időjárás.
1: Délután változóan felhős vagy borult lesz az ég, először a nyugati ország részben eredel az eső, majd a csapadék zóna kelet felé terjed. A szél délnyugati irányú lesz, a csúcshőmérséklet 22-27 fok között alakul, a naposabb keleti tájokon 30 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Lendva körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

Hidak ma 15 óra 30 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: rövidfilmek Bográcsa Filmfesztivál a Lendvai Vár udvarán, szünidei kézműves tábor Dobronakon, foci tábor Hosszúfaluban, napközis erdei tábor a Bakonaki tónál, a Promusica kamarakórus koncertje Domonkosfán, a Zene lelke Lendván című koncert. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

gyönyörű napsütés, ez pedig továbbra is a nyár legnagyobb slágere, a Balaton, a Bagosi Brothers Company-tól. Holnap kezdődik a Strandfesztivál, ahol a srácok is fellépnek, gyertek el ti is!

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Piránig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

Ez volt a Roy Gallery, és Roy után nézzük, hogy milyen programok várják Önöket. Hát nagyjából most már mindent elmondtunk egyébként, ami erre a hétvégére vonatkozik, de leginkább ugye a Bogrács Fesztivál, ami holnap már reggel 8 órakor megnyitja a kapuit, hiszen 9 órától érkeznek már a főzőcsapatok, megkezdődik a főzés, délutántól már folyamatosan adják le az elkészült ételeknek a mintáit, ami nem egy minta igazából, és ezt nekem mindig nagyon furán is hangzik, hogy mintát adunk. Nem. Egy szépen megterített, szépen kitálalt, egy tál ételt viszünk zsűrizésre, és hát az alapján dönti el majd a zsűri, hogy melyik legyen 2026-ban Lendva, és ennek a rendezvénynek az abszolút nyertes étele. Úgyhogy ha a finomakat akarnak kóstolgatni, akkor holnap erre lesz lehetőség, mert hogy Bogrács ételek mellett nem csak azt lehet megkóstolni, hanem az egyéb helyi finomságokat is, ami Muravidékre jellemző, tehát a lángostól a dödölig, a finom borokig minden lesz itt, de leginkább jó hangulat, ami egészen az éjszakában nyúlik, hiszen este fellépők érkeznek, folyamatosan egyébként napközben is a színpadon mindenféle kulturális csoport egy-egy rövidke fellépéssel váltja majd egymást, de holnap este biztos, hogy sokan kíváncsiak lesznek Drázsen Zecsics koncertjére, ami 9:30-kor kezdődik majd a felállított nagy színpadon, ugye a Kubis szálloda előtti téren, úgyhogy oda várnak majd mindenkit az eredményhirdetés után egy jó kis koncertre, és aztán egy éjszakai partira, ami ennek a holnapi rendezvénynek majd a lezárása lesz. És hát ha már lezárás, akkor természetesen Lendva főutcáját is lezárják, amit most egyébként ideiglenesen most megnyitottak, tehát mind a két felújított körforgalom jól járható, ez egy gyors információ az autósoknak, nem kell most már kerülgetni, hogyha bevásárolni mennek, hiszen a szépen felújított körforgalmat átadták, szépen a táblák is visszakerültek, tehát most használható, de holnap reggel már, ha jól tudom, akkor 5:30-tól lezárásra kerül, a Lendva főutcája, viszont a kerülő utakat majd táblák jelzik, és valamikor másnap reggel 4 óra után nyitják meg. Úgyhogy 24 órára biztos, hogy átalakul Lendva belvárosa egy jó kis fesztivál forgataggá és helyszínné. De nem csak Lendván lehet különböző programokon részt venni, hanem Moreszke Toplicén is. Tegnap volt egy nagy sikerű koncert, 22-én szombaton pedig este 8-kor újraindul a színpadi program, egy tribute zenekar érkezik, a Párni Váljár nevű formáció, és hát pokolia jó dalokat hoznak a színpadra, ingyenes egyébként az esti program, és a legnagyobb Párni Váljár slágerek kerülnek majd eljátszásra, bemutatásra ezen a holnapi koncerten, Moreszke Toplicén. Este 8-kor kezdődnek a színpadi programok, de egyébként 6 órától már nyit a házi piac és a gasztronómiai vásár, ami egészen vasárnapig minden nap várja a látogatókat, így többek között a mai napon is. És szintén egy mai rendezvény, de ez Celjében lesz, ha esetleg arrafelé autóznak, vagy éppen ott vannak, ugyanis ott is zajlik egy nagyon jó kis fesztivál, úgyhogy odaérkezik a Szavária Barokk Orkesztra, és lesz egy beszélgetés, amit majd egyébként ez a világhírű zenekar egy nagyon jó kis esti historikus koncerttel fog megfejelni. Egyébként a közönség betekintést nyerhet egyrészt a beszélgetés, utána pedig a koncert által ennek az együttesnek a munkájába, előadás módjába, kulisszatitkokba, és ha szeretik a barokk zenét, akkor őket kár lenne kihagyni. Ma este 6:30-kor Celjében lépnek majd színpadra.

Maradjunk még a hétvégi programoknál. Napfonat koncert lesz Ljubljanában. Esték az Öreg Ljubljanában fesztiválon lép fel a magyar zenekar. Energikus, titokzatos női kapella együttesről beszélünk, és a Napfonat zenéjében nagyon sok minden egyesül. A nővériség, a kollektív élmény, az életnek az éltetése. Nagyon vonzó egyébként a hangzás, mert hogy a kórusi elemeket ötvözik a szólózenék finomságával, és ehhez társul egy ilyen ősi ütőhangszeres háttér. Ők lépnek fel holnap 20.45-től az Esték az Öreg Ljubljanában fesztiválon, tehát napfonat koncert lesz. És szintén holnap, illetve vasárnap 9 és 19 óra 30 között a Liszt Intézetnél Rubik kocka kirakó verseny, ez is ljubljanai program, hiszen a Liszt Intézet a Rubik Klub Szlovénia együttműködésében minden évben megszervezi a különböző Rubik kocka kirakó versenyeket. Idén augusztusban 3x3x3-as Rubik kocka versenyen mérkőzhetnek meg a versenyzők, legközelebb most a hétvégén, augusztus 22-én és 23-án. Egyébként nézőként is érdemes érkezni.

Elindult ugye a tegnapi nappal a Vinárium Fesztivál is 2026-ban, is nagyon színes és változatos programokat ígér azoknak, akik Lendvára látogatnak, hiszen Lendva a hagyományok, az ízek, a bor és az élmények világába viszi el a látogatókat. Augusztus 20-a és szeptember 5-e között kell életre idén is ez a fesztiváli hangulat, és hát nagyon sok minden lesz benne, hiszen az fesztivál a gasztronómiát, a zenét, a hagyományokat nagyon gazdagon kínálja a látogatóknak, és ezek ötvözetét ígéri a következő hetekre. Látványos lesz, mégis modern élményekkel gazdagítják. Így például a látogatók a fesztivál minden szombatján a Rottomurska Szobota Hőlégballon Klub jóvoltából, a rögzített hőlégballonjaiból, a magasból is megcsodálhatják Lendvát és környékét. Különleges fénypont pedig a Bogrács Fest keretében sorra kerülő drone show, amely múltunk, jelenünk és jövünk motivumait mutatja majd be. És ezt kár lenne kihagyni egyébként, ez holnapra várható, ez a drone show. És ha már a Bogrács Festet említettem, több mint 110 főzőhely fog ezúttal is versenyezni a címért, augusztus 22-én szombaton, és a hagyományos bográcsgulyás kerül fókuszba. A főzőhelyek 9 órakor nyílnak, a verseny hivatalos kezdete 12 órára van kitűzve. Az ételmintákat, illetve a szépen tálalt ételeket 16 órakor kell majd értékelésre bevinni, az eredményhirdetés, a díjak átadója pedig 19 órától lesz majd műsoron. Hát a Bogrács Fesztivál, mint tudjuk, jóval több, mint egy egyszerű főzőverseny, hiszen a nap folyamán bogrács, egyéb gasztronómiai kínálat, a Rózsaparkban gyerekprogramok, Édes utca, kézműves foglalkozások, csokoládészökőkút, lesz szelfisarok, aztán bográcsbolt, ingyenes kis vonat várja a látogatókat, és itt lesz egy mesterszakács is, aki egyébként a Városháza előtt készíti majd a saját bográcsát, ő Misá Koplova mesterszakács, őt érdemes fölkeresni, aztán őt talán kifaggatni arról, hogy mi a jó étel titka. Ezen kívül azért nagyon sok egyéb program is társul. Az esti programban a Bella Venecia és a Kubis szálloda közötti rendezvénytéren 19 órától a Deja Vu együttes lép színpadra, 21 órakor pedig Drázsen Zecsics nagyszabású koncertje következik. A fesztivál programjai, ahogy már említettem, tegnap elkezdődtek, ugye a koncert Csillagok alatt rendezvénnyel, ma pedig folytatódik, most van a Bogrács Fest előestéje, Mirá Rudán InDesign együttes lép fel a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán, és szintén ma a várfalai alatt adnak egy nagyon jó eseményt, rendezvényt, Sunset Spins and Beats elnevezésű esemény zajlik majd, erre is érdemes ellátogatni. És aztán hétfőtől 4 etnoest, 4 kultúra, zene és gasztronómia augusztus 24-e és 27-e között a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán kerül sor az etnoestek kultúrával, gasztronómiával című programsorozatra. Hétfőn lesz a szlovén etnoest, a Slatki Greh együttes lép föl, és a muravidéki konyhaművészet is bemutatkozik. Másnap magyar est következik a Pengő zenekarral, a kőszegi Cimborák néptánc együttessel, a Bagla bandával és barátaikkal, valamint Baranyai Lajossal és zenekarával. Augusztus 26-án horvát etnoest, ennek keretében a Varasdi néptánc együttes és a Zrin Trambura zenekar mutatkozik be, és augusztus 27-én szerb újvidéki etnoest zárja a programsorozatot a Förtály bandával, a Maribori Szerb Kulturális Egyesülettel és meglepetés vendégekkel, de természetesen itt is szerepet kap a gasztronómia, tehát nem csak a szlovén etnoesten, hanem a magyar, a horvát, a szerb újvidékén is lehet kóstolgatni jellegzetes ételeket. Lesz lendvai borok este is augusztus 28-án pénteken, akkor a bor kerül a középpontba a lendvai borok estjén. 18 órakor kezdődik a borászok borkóstolója szabadtéri borkonyhával, 19 órakor pedig a vendégek a borokat már a Borkirálynő társaságában tudják kóstolni. Az esemény 20 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán folytatódik a Duh Quartett és kísérő zenekarának koncertjével.
És még nincs vége a Vinárium Fesztiválnak, 47. lendvai szüret, közel 400 résztvevő lesz a felvonuláson, augusztus 29-én szombaton, Lendva óvárosát ismét a régió egyik legmeghatározóbb néprajzi és gasztronómiai rendezvényének a helyszínévé varázsolják. Úgyhogy jövő hétvége is mozgalmas lesz. Az idei felvonuláson 60 csoport vesz részt, néprajzi fesztivál pedig nemzetközi jelleget is ölt, hiszen Szlovéniából, Ausztriából, Magyarországról és Horvátországból is érkeznek fellépők. A program délelőtt 10:30-kor kezdődik a könyvtár Mesés udvarával, 11 órakor a Malom utcában az Egyesületek gasztronómiai bemutatójával. A hagyományos 14 órakor kezdődő felvonulás előtt a polgárosodás, nyomdászat és az ernyőgyártás múzeumában ünnepélyesen megnyílik dr. Mursics József emlékkiállítása, 16 órakor pedig néptánc együttesek műsora következik. Mindenkit szeretettel várnak, természetesen erre a fesztiválra is, de hogy ez a nap is kerek legyen, a gyerekeket körhinta ugrálóvár ingyenes kis vonat várja, este pedig 18 órakor Zlata Zsila, 21 órakor pedig a Pörjevó kezeliste koncertje koronázza meg az estét. A részletes programot egyébként nagyon sok helyen megtalálják, lehet, hogy ez még sok volt, így gyorsan elmondva. Egy a lényeg, hogy tegnap elindult a Vinárium Fesztivál, és egészen szeptember 5-ig nincs megállás, ha nem is minden nap, de majdnem minden nap lesz valamilyen program itt Lendván, úgyhogy látogassanak el hozzánk.

És akkor nézzük még a további programokat, mert hogy van még jó néhány ajánlatunk, hiszen ünnepélyes megnyitó lesz Pártosfalván, a többcélű épület udvarán, a felújított helyiségek ünnepélyes megnyitójára kerül sor 18 óra 30 perctől, és az ünnepélyes megnyitót követően a Kiskata és zenekara koncertjére várják az érdeklődőket, ami 20 óra 30 perckor a Pártosfalvi Vadász Otthonnál kezdődik. Aztán augusztus 23-án vasárnap a Magyar Államalapítás tiszteletére rendeznek megemlékezést Dobronakon. 9 órakor ünnepi magyar nyelvű szentmise a Szent Jakab plébánia templomban, és 10 órától lesz majd ünnepi megemlékezés és a Szent István szobor megkoszorúzása. Szintén vasárnapi program lehetőség családok találkozója Hodoson, délután 1 órától a helyszín a hodosi focipálya, a zenét a Duoteo biztosítja majd, és hát emellett a jó szórakozásról is természetesen a szervezők gondoskodnak. Ezen a hétvégén még működik a Rózsa Városi Parkban a könyvtár a lombok alatt, tehát pénteken, szombaton és vasárnap lesz még lehetőség a kölcsönzésre. Aztán menjünk még egy picit át Hétrétországba, ugyanis egy nagyon különleges program lesz a mai mellett holnap is. Egyrészt ma 20:30-kor Boban Markovics orkesztár, Őri Szentpéteren az Omega Parkban egy rezes banda érkezik, ők egyébként pont tegnap este Budapesten koncerteztek, ma pedig már itt az Őrségben fogják elvarázsolni a helyi közönséget. 8:30-kor kezdődik ez a program lehetőség. Holnap pedig szintén Hétrétországban Szalafőn lesz egy nagyon különleges program 18 órától, lesz zenetánc, fényfestés, Berec István és a Besalen lép fel. A Skanzenben egy különleges nyáreste várja a családokat, ahol valóban a zene, a tánc és a fény fog találkozni. Berec István és a Besalen műsorával indul a program, majd naplemente után a Skanzen udvara egy közös táncházzá varázsolódik, és fényfestéssel kísérik ezt a szabadtéri programot. Az este a Fonó Buda Zeneház együttműködésével valósul meg. És még mindig nincs vége az Őrségi Fesztivál programnak, ugyanis vasárnap 16 órakor a Pajtában, Őri Szentpéteren a Dress Quartet lép fel, és ők lesznek tulajdonképpen az íre a pront. Évtizedek óta saját, jól felismerhető zenei nyelvet építette ki, a magyar népzene hagyománya az afroamerikai jazzzel találkozik, és a koncertjéken ezt a természetes egységet fogja majd átélni, illetve megtapasztalni a közönség, tehát Dress Quartet, vasárnap 16 óra, Őri Szentpéter. Szerintem van még bőven program itt a környéken is, nyilván a teljesség igénye nélkül néhányat kiemeltünk, mindenkinek csodás hétvégét és jó kikapcsolódást kívánunk. Lendvára jöjjenek, ha nem tudnak, akkor hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót. Holnap déltől már ez a stúdió kiköltözik oda a templom melletti

0: Nyasba, úgyhogy ott lesz a kinti stúdiónk. Látogassanak meg bennünket.
1: A nyár.
0: És egy picit lebegünk most súlytalanul, már a No Sugarral, 15 órakor jön a terepjáró aktuális helyi vonatkozású hírekkel, maradjanak velünk!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: A pénteki hírmagazin jelentkezik, köszöntöm a hallgatókat, ezúttal három témával várjuk Önöket. A Vinárium Fesztivál nyitó eseménye a Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán, a koncert a Csillagok alatt című műsor volt tegnap este. Felléptek Pia Novák szoprán, Katya Ferenc fuvola, mindketten Danica Bassa zongora kíséretével és Brina Gerebic balettáncos növendék. A koncertről, amit nagy érdeklődés kísért, Botka Ágnes összeállítását hallhatják.
2: Négy zeneszámot adtam elő, egy franciával indítottam, majd egy angol szerző művét adtam elő. A második részben pedig egy német zeneszerzőtől játszottam darabot, majd egy amerikaival zártam.
3: U drugim delu sem pa zaigrala ponovno skladbo nemškega skladatelja in potem še enega američana.

0: Jaz sem pa naredila en cikel Slovencev, na koncu sem pa za prvo polovico dodala še enega magyara, Kodály Zoltán.
1: Egy szlovén válogatást készítettem el erre az estére, amihez hozzáillesztettem még Kodály Zoltán a Csitári hegyek alatt című dalt. A második részben két opera részletet adtam elő, Snyegurocska áriáját a Snyegurocska című operából, Rimszkij-Korszakovtól, a másik pedig Laura áriája, az O mio babbino caro dal volt Puccinitől, a végén pedig Katyával, Delibétől a Le Rossignol című darabot adtuk elő közösen.
0: Csisztozana konec, vagy Paszkátyó pripravili se duet, od Delibea, Le Rossignol.

0: Brina Gerebic a Magyar Táncművészeti Egyetemen tanul, a mentora Pataki Tóth Eszter.
1: Ja sem pa se danes predstavila dvema točkama. V prvi polovici sem zaplesala baletno variáció iz baleta Giselle.
0: Ma két számmal mutatkoztam be. Először a Giselle-ből adtam elő egy variációt, ami véleményem szerint a szebb balett számok közé tartozik. A második részben pedig Monti csárdására táncoltam, saját koreográfiámban.
1: Moderni točki na glasbo is csárdása.
0: Majd hozzátette, hogy azért szeret hazai közönség előtt fellépni, mert itt kezdett el táncolni, és megtiszteltetés volt számára Piával és Kátyával fellépni. Pia is csak megerősítette ezt, kiemelve Danica Basa tanárnő segítségét, aki kísérte őket zongorán.
2: Ja se absolutno strinjam za vsem, kar sta že povedale. Se mi zdi tudi en tak poseben izziv, ko nastopaš pred domačo publiko.
0: Teljes mértékben egyetértek az elhangzottal, ugyanis ha a saját közönséged előtt lépsz fel, amelyik kicsi korod óta ismer, magad is úgy érzed, hogy minden koncerten valamivel többet kell felmutatnod, hogy gyarapítottad a tudásod, és a hazai közönség mindig a legjobb közönség.
2: Da pokážeš, da nadgrajuješ svoje znanje, in se mi zdi domáča publika vedno najboljša publika.
0: Tette hozzá Katya Ferenc.
3: A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és az Őrállók Alapítvány közös szervezésében augusztus 17-e és 22-e között Zala vármegyében ismét megvalósult a hagyományos jurtatábor. Az elsősorban általános iskolás korosztály számára szervezett tábor lehetőséget biztosít a közösség építése és az anyanyelv ápolására a Muravidékről és más környező régiókból érkező diákok számára. A Lendvai RTV stúdió munkatársai csütörtökön tettek látogatást a jurtatáborban. Az ott készített felvételekből hallanak összeállítást.
4: Az Őrállók Alapítvány ismét megszervezte a különböző régiókból érkező általános iskolások számára a jurtatábort. Pfeiffer Tamás, az alapítvány képviselője és egyben a tábor lelkes vezetője a csütörtöki látogatáskor elmondta.
5: Az Őrállók földjén járunk, gyakorlatilag Őri Szentpéteren. Ez egy jurtatábor, ahol katonai hagyományőrzéssel és értékmentő kézművességgel foglalkozunk. De a valóság, a valódi tartalom az kettős. Egyrészt a magyarság tudat erősítése mindenféle magyarkodás meg túlzások nélkül, a másik pedig a jóisten és az ember kapcsolatának az erősítése felekezeti hovatartozástól gyakorlatilag függetlenül. Úgyhogy ezzel foglalkozunk és személyiségfejlesztéssel. Ami célunk az az, hogy a lányok nőként a helyükre kerüljenek a társadalomban, és megtapasztalják azt az utat, amit a nagyanyáink is bejártak. A fiúk pedig megtanuljanak férfiként a helyükre kerülni, a fiúkból legyenek végre férfiak, erre szerintem a mai társadalomnak óriási szüksége van, és tanuljanak meg olyan értékek mentén dolgozni, létezni, mint például a becsület, a hazaszeretet, a kitartás, a küzdelem, a célok, a komfortzónák átlépése, csapatmunka, az összhang is, persze nyilván a magyarság.
6: Egy csapat vagyunk! Egy!
7: Egy csapat vagyunk!
8: Kettő!
7: Egy csapat vagyunk!
9: Három!
7: Egy csapat vagyunk!
9: Négy!
7: Egy csapat vagyunk!
9: Öt!
7: Egy csapat vagyunk!
9: Hat!
7: Egy csapat vagyunk!
9: Hét!
7: Egy csapat vagyunk!
9: Nyolc!
7: Egy csapat vagyunk!
5: Az idei esztendőben a fiúk a fokos forgatással foglalkoznak, ez egy régi tradicionális magyar fegyver, a lányok azok pedig szőnek. Ez is nagyon régről ered, még a honfoglaláskor után is nem sokkal itt a szövés már elkezdődött, és itt az őrségben ugyan díszítés nélkül, vagy különösebb díszítések nélkül, de maga a lemvászon az mindig. De hát szert az országban mindenhol jellemző volt nyilvánvalóan.
4: A szervezők már 20 éve várják a fiatalokat, ugyan ők miként élik meg a másfajta körülményeket és azokat a régiességeket, amelyek számukra újdonságot jelentenek. Magyar Katarina, Toplak Márk és Barta Hunor Attila élményeikről szóltak.
1: Idén vagyok másodszor ebben a táborban, és azért jöttem el, mert megígértem tavaly a barátnőimnek, hogy eljövök idén is. Idén szövünk, és akármit is csinálhatunk belőle, ma például még sütni is fogunk, és úgy együtt játszunk mindenféle játékot.
10: Ez a negyedik évem ebben a táborban, és azért szerettem volna eljönni, hogy újra megismételjem a fokost. A fokosból fokos edzés szokott lenni, és párbajok. A fokost pásztorok szokták használni.
8: Ez a 6. évem. Ebben a 6 évben majdnem, hogy minden táborban itt voltam. Egyetlen egy tábort hagytam ki, úgyhogy ez a 11. táborom. És Tápió Szőlősről jövök, amit Cegléd mellett van. Egyrészt a rengeteg fejlődési lehetőség miatt, például pont tegnap jöttem rá, hogyha vívás közben a bal első lábamat magam alá húzom, akkor olyat rá tudok húzni a másik vállára, hogy fáj neki. És a jó Istennel való kapcsolatomat azt nagyon tudom erősíteni, és már egyre érettebb vagyok, egyre jobb vagyok mindenben. Ha elejtjük a fegyvert, akkor 5 darab fekvőtámasz segítőknek 10 darab, valamint mivel ez egy elsősorban magyar anyanyelvű tábor, ezért minden idegen szó, mondjuk egy angol szó az 10 darab fekvőtámasz, egy darab csúnya szó ugyanúgy 10 darab fekvőtámasz, valamint hogyha valamelyik táborozó elhagy egy cuccot, akkor az 10 darab fekvőtámasz a katonáknak, hogyha segítő hagy el akkor is, kivéve akkor, hogyha táborozó találja meg, ha nem, és nem segítő, és ezért érdemes odafigyelni a társunkra, hogy ne menjünk el úgy egy szemét mellett, hogy úgyse én hagytam el, össze kell szedni, mert az segítség a csapatnak. Külön program, ami ilyen intuitív módon be van épülve, azok a dísztízesek. A kézműveseknek a júliusi táborban lenyomtunk úgy egy tízest, hogy köszönjük a kalácsot 1, köszönjük a kalácsot 2, ez föl lett véve kamerára, kézműveseknek jól esett, úgyhogy ilyen intuitív módon épülnek be programok a táborba.
5: Amikor létrehoztuk az alapítványt 20 éve, idén vagyunk 20 évesek, akkor az első cél ez volt, hogy a határon túli magyar közösségekkel tartani a kapcsolatot, közösen dolgozni, közösen közösséget alkotni. Úgyhogy nekünk dalol a szívünk. Onnantól kezdve, hogy annak idején még Márokföldön elkezdődött ez a közös út, és aztán most folytatódik, és hogy évről évre újra találkozunk, az életünk hatalmas áldása.
4: Nyilatkozta a tábor jelentőségéről Pfeiffer Tamás.
3: Számos nyári táborozási lehetőségük volt a gyerekeknek és a fiataloknak, amelyek mind új élményekkel, képességekkel és barátságokkal gazdagították a nyári napokat. A legtöbb táborba az MMR is kilátogatott, ám az is megtörtént, hogy a tábor, pontosabban a résztvevői eljöttek hozzánk, mert kíváncsiak voltak, hol és hogyan készül egy rádióműsor, egy tévéadás. A Lendvai Népi Egyetem égisze alatt megvalósuló 5 napos táborról a kis vendégekkel érkező táborvezetőt, Orbán Eugéniát, Cigán Szilvia ültette mikrofon elé.
9: Egy újabb táborból jöttek vendégek hozzánk a Muravidéki Magyar Rádióba, érdeklődve megnézték, hogy néz ki a rádió, és természetesen utána megnézték a tévéstúdiót. Orbán Eugénia az, aki vezette a csoportot, és vezeti is ezt a tábort.
11: Jó napot! Ezek a gyerekek lendvai gyerekek. Itt mi nálunk táboroznak. Aztán minden nap valamit mást csinálnak. Játszanak, pociznak, filmeket nézünk.
4: Tudtuk meg a vendégségbe érkező csoport vezetőjétől. Amint ismeretes, a Lendvai Népi Egyetem által vezetett Perec Családok Háza projekt 2026. februárjának elején hivatalosan lezárult. A lényege az volt, hogy teret biztosítson a családtagok számára a kapcsolatteremtéshez, tanácsadáshoz és tanuláshoz. Emellett számos ingyenes műhelyfoglalkozást és nyári tábort szervezett. Ennek keretében júliusban és augusztusban is 5 napos tábor valósult meg. Csütörtökön az augusztusi tábor 24 kis résztvevője és kísérőik jártak a Lendvai RTV stúdióban. A rádiózási munkakörből a bemondó szoba és a műszaki dolgok voltak a legérdekesebbek. Egy-két mikrofon próba után néhányan bátran kijelentették, hogy úgy körülbelül 15 év múlva szívesen jönnek vissza újságíró munkatársként. Most azonban a Kekec dala volt az, amit bemondtak a mikrofonba.
12: Yes.

0: Egyébként Orbán Eugéniától megtudtuk, hogy júliusban 23, most 24 Lendva környéki kispajtás vett részt a hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig tartó foglalkozásokon. Várható-e az, hogy megismételik ezt a tábort jövőre is?
1: Igen, persze.
0: Tehát sikeres volt.
1: Igen, nagyon.
0: Nagyon örülünk, hogy eljöttek, és köszönjük. Hát látogassanak el legközelebb is.
1: Köszönjük.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közülhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

Emberek, és aztán az imént a Cure zenekar énekelt, hát aktuálisan kapcsolódik a péntekhez az imént is lengerük. Valóban péntek van, és így 15 óra 22 perc körül mondhatom azt, hogy félig meddig egy lábbal legalább benne vagyunk a hétvégébe. És ugye, ha már hétvégén itt Vinárium Fesztivál és nagyon sok program, akkor a Bogrács Fest előestén már ma este koncertek és fellépések lesznek Lendván, holnap pedig már reggel 9 órától indul a napi program, úgyhogy érdemes lesz ránk hangolódni, akár az éteren keresztül, de jobban örülnénk, ha ellátogatnának Lendvára, és részt vennének a holnapi Bogrács Festen. Mi is kint leszünk egy kihelyezett stúdióban, déltől onnan hallgathatják majd a Muravidéki Magyar Rádió adását, de most innen a Lendvói stúdióból fog szólni a Follow the Flow slágere. Itt lesznek Böröc Roliék, jön az Ergo, Ed Sheeran, Heinz Biga Gábor, és 3:44-kor lejátszuk majd a 7 zene számát is. Az imént pont kisütött a nap, de ha nem süt a nap, akkor is rettenetesen meleg van. Bár a hőmérsékletet, hogy leolvassuk a hőmérő higanszálláról, akkor az annyira nem mellbevágóan ma magas, 28 fok van jelenleg Lendván és a közeli Muraszombatban is, de nagyon-nagyon magas a páratartalom, helyenként meghaladja a 70%-ot, ami egyébként erre a meglévő 28 fokra olyan érzésünk van, mint a legalább még plusz 10 fokot rápakolna, hogy kilép az ember az ajtón, vagy éppen a légkondicionált helyiségből, és azonnal, mintha nyakon öntötték volna egy vödör vízzel. Sajnos lesz ez még páradúsabb, mert hogy a következő órákban kiépül egy frontrendszer, és a záporokkal, zivatarokkal érkezik majd, van ahova már a délutáni órákban, van ahova este, illetve éjszaka. Ha most nézzük a legfrissebb országos helyzetképet, akkor többek között fönt a hegyvidéki területen a Triglávon most éppen zivatardul, dörgéssel, villámlással, ott 8 fok a hőmérséklet, de valamennyi hegyvidéki területen esik az eső ebben a pillanatban, és nem szimpla eső, hanem szakadó eső, tehát úgy érkezett ez a zivatargóc, hogy kiadós csapadékot hozott, hirtelen lezuduló nagy mennyiségű esőt. Ez gyűrizik majd a következő órákban fölénk is, hogy ebből lesz első csapadék, az kiderül majd a következő órákban. Egyelőre azonban a jobbára felhős, borongós időjárás jellemző országszerte, és hát nagyon kevés helyen éri el egyébként a 30 fokot a hőmérséklet, kivétel a tengermellék, bár ott is felhős az ég, Portorosban most éppen 30 fokot mérnek. Sokan kíváncsiak arra, hogy mit hozhat a hétvége, hogyan érdemes öltözködni, milyen programot érdemes tervezni. Nos, egy biztos, ma még viharok, és sok helyütt heves zivatarok érkeznek. A következő napokban még mindig melegre számíthatunk, de tulajdonképpen azt már mondhatjuk, hogy ma éjszaka az a kifejezett rekkenő kánikula hőség megszűnik. Ugyanis egy hidegfront, egy nagyon gyenge, alig érezhető hidegfront éri el most térségünket, pár fokos lehűlést eredményez, megszűnik ennek következtében a kánikula, de még mindig maradnak azért a 30 fok feletti maximumok, de már nem kell ilyen 38 foktól tartanunk. A hétvégén is általában a tartósan napos tájakon 31-32 fok várható, ahol megjelennek a felhők, netán még a csapadék is, ilyen 26-27 fok lesz a jellemző. Úgyhogy bízunk benne, hogy a hétvége inkább ezt a kedvesebb és kellemesebb arcát mutatja, már csak a kinti programok miatt is. Úgyhogy mindenkinek nagyon szép délutánt kívánunk, zenélünk egy picit, 7 zeneszáma, és aztán 16 órakor jövünk majd a legfrissebb hírekkel is.

Ács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja Önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Misa Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oledi Zsuzsa hírszerkesztő. Némi kellemetlenséget okoztak a csütörtök esti viharok szerte Szlovéniában. Az erős széllökések fákat döntöttek ki, és épületek tetőszerkezeteit rongálták meg. Néhány utat a kidőlt fák zártak el, vagy a lezúduló sáros hordalék. Több ház alaksorából a tűzoltók szivattyúzták ki az esővizet, eltávolították a kidőlt fákat, továbbá eloltottak egy villámcsapás okozta pajta és lakóépület tüzet. Két aluljárót ismét elöntött a csapadékvíz jubjanában. Az Árszó előrejelzése szerint ma délután ismét előfordulhatnak heves viharok. Naponta mintegy 1400 teherautó közlekedik azon a három burgenlandi útvonalon, amelyeken útdíjat akar szedni a tartomány a jövő év elejétől, írja a Kurier. Mindhárom kiválasztott útvonal magyar-osztrák határátkelőt köt össze az osztrák gyorsforgalmi úthálózattal. A tervek szerint 2027. január 1-től első körben három útvonal válik fizetősé. Az egyik Klingenbach határátkelőjétől az A3-as autópályáig, a másik Rattersdorftól az S31-es gyorsforgalmi útig, a harmadik pedig Schahendorftól az A2-es autópálya Pinkafeldi, illetve Markt-Alhaui csomópontjáig vezet. Az új díj a 3,5 tonnánál nehezebb járművekre vonatkozik majd, vagyis nem csak a klasszikus nyerges vontatókra, hanem például egyes csomagszállító járművekre és buszokra is. Digitális matricát kell majd vásárolni, lesz napi, heti, havi és éves változat is. A napi matrica a jármű tengely számától és környezetvédelmi besorolásától függően várhatóan 14-17 euróba, az éves pedig 650 ezer euróba kerül. A törvénytervezet augusztus 14-én került 4 hetes társadalmi egyeztetésre. A tartományi parlament várhatóan októberben szavaz róla. Ha elfogadják, 2027. január 1-től már fizetniük kell a 3,5 tonnánál nehezebb járműveknek a három magyar határtól induló burgenlandi tranzit útvonal használatáért. Az idei leggyorsabb ütemben nőtt az euróövezet gazdasági aktivitása augusztusban, miközben az új megrendelések és az exportkereslet is erősödött, a vállalatok pedig ismét növelték foglalkoztatásukat. Derült ki az S&P Global BMI felmérésének pénteken ismertetett előzetes adataiból. Az euróövezeti kompozit beszerzés menedzser index 52,1 pontra emelkedett a júliusi 52 pontról, ami tavaly november óta a legmagasabb érték. Az új megrendelések 40 hónapja nem látott ütemben bővültek, miközben az export megrendelések, az euróvezeten belüli kereskedelmet is beleértve, 2022. februárja oroszország-ukrajnai háborújának kezdete óta először növekedtek. A Hyundai Motor dél-koreai szakszervezete egy évtized óta először tart teljes sztrájkot a bérek miatt, de más követeléseik is vannak, írta meg a Reuters pénteken. A szakszervezet a kötelező nyugdíjkorhatár emelését követeli a jelenlegi 60 évről, 800%-os bónuszt, valamint a mesterséges intelligenciával és az automatizálással szembeni munkahelyvédelmet. A cég mintegy 40 ezer szakszervezeti tagjának csatlakozása várható a pénteki munkabeszüntetéshez. A sztrájknak súlyos hatásai lehetnek. A július végi részleges munkabeszüntetések 55.200 jármű kiesését okozták, ami 1.670.000.000 értéket jelent.
2: Időjárás.
1: Változóan felhős vagy borult lesz az ég délután, először a nyugati vidékeken ered el az eső, majd a csapadékzóna kelet felé terjed. A szél délnyugati, a partvidék mentén déli irányú lesz. A csúcshőmérséklet 22-27 fok között alakul, a keleti tájakon 30 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi majd gyakrabban a járművek sebességét.
2: Mura Vidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Kicsi szívem, kicsi szám, ez volt a Klub 54 slágere, és ez a dal tökéletesen illeszkedik a péntek délutáni hangulathoz. És hogy miért is? Mert valahogy képezhet egy kis hidat a munka meg a későbbi pihenés között, hiszen van benne egy kis lüktetés, egy kis pörgés, és talán egy kicsit felébreszt bennünket a munkanap végén. Érdemes hallgatni egyébként régebbi slágereket is, mint ahogy egy kicsit régebbi dalocska érkezik Aucsillától, meg Berecki Zoltántól is. A 2000-es évek elejének hangulatát fogják megidézni nekünk, úgyhogy a Muravidéki Magyar Rádióban már is ők érkeznek, és aztán egy kicsit a csodálatos világ felé is fordulunk. Szabó Márk ezúttal egy korábbi adás ismétlését tűzte újra műsorra, úgyhogy hamarosan ezzel folytatódik a péntek délután. Az időjárás pedig hát nagyon változatos és változékony arcát mutatja, hiszen hol befelhősödik, hol erős teljesebbé válik a szél, hol egy picit kisüt a nap, szóval nagyon nehéz lenne behatárolni, hogy most éppen milyen az időjárásunk. Egy jó kiadós eső után vagyunk, éjszakai csapadék után, ami egyébként egy nagyon erőteljes zivatarral érkezett, úgyhogy Szlovéniában is több helyütt károkat okozott, és úgy tűnik, hogy a következő 24 órában átvonul, aztán visszaesik, mármint az időjárás és a hőmérséklet. Szombaton a nap első felében egy gyengülő és széteső hideg front vonul át felettünk, és mögötte a hétvégére egy picit vissza is esik a hőmérséklet, és ez azt gondolom, hogy a holnapi rendezvény kapcsán is jó hír tud lenni, hogy nem 35 fokban kell még pluszban itt izzadnunk, hanem egy sokkal kellemesebb, talán frissebb levegőt kapunk, és reméljük, hogy holnapra még a páratartalom is csökkenni fog. Na de most itt vagyunk a péntek délutánban Aucsillával és Berecki Zolival.

0: csodálatos világunk.
1: Black boys and black girls will be able to join hands.
2: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. A rekordos műsorunk helyén nyáron ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk egy-egy adást. Tehát ma világunk mozgatói és Coco Chanel.
3: It is man-made.
4: The history and the destiny of our countries have been...
5: That when you give everyone a voice and give people power, the system usually ends up in a really good place.
0: Világunk mozgatói.
6: A világ legfontosabb emberei. Hatásuk nem mindig volt pozitív, de mindig jelentős. Válogatunk a nagy tettek végrehajtói közt, és nem feledkezünk meg a magyarság nagy alakjairól sem.
2: Gabrielle Bonheur, vagyis Coco, Coco Chanel. Voltak és vannak még nagyok, például Giorgio Armani, Manolo Blahnik, Cartier Dior, Dolce Gabbana, Givenchy Versace, Yves Saint Laurent. Ismerik őket, nem igaz? Inkább a hölgy hallgatóink, ugye? Pedig a divat hatását a társadalmainkra hiba volna lebecsülni. Például Chanel munkássága óriási hatással volt a női szerepkör és viselkedésmód alakulására a 20. században. Mondhatnánk, divat munkájával az egyik legnagyobb feminista volt ő, aki egyébként sosem ment férjhez, és nem vált belőle anya sem. Úgy látszik, csak a munkájának kívánt élni. Jutalma pedig a kitörő siker volt, hisz a divatipar első számú ikonjává vált. Kósa Ferenc mesél róla.
7: A 19. század végén született, 1883-ban egy kis franciaországi városkában, Saumur, hogyha jól ejtem a nevét, a város Párizstól délnyugatra fekszik, a Loire folyó völgyében, hát apjainkban körülbelül egy olyan 30 ezer lelket számlál. Coco Chanel édesapja egy vándorkereskedő volt, édesanyja varrónő, és a család igen szerény körülmények között élt. Hát sajnos 12 éves volt Coco, vagyis Gabriel a hivatalos neve, ugye, amikor elveszítette édesanyját, aki tuberkulózisban halt meg, édesapja pedig később elhagyta a családot, és Amerikában próbált szerencsét. Gabrielle és két lánytestvére árvaházba került, két fiú testvérét pedig egy tanyára küldték dolgozni. Na most meg kell említeni azt, hogy a árvaházat, ahol a lányok nevelkedtek, a ciszterci rend irányította.
8: Tehát azért láthatjuk, hogy messze nem valami glamour körülmények közül indult. Ennek ellenére fölér majd a csúcsra, itt Európában, nem Amerikában. Lényegében ez is fontos, mert itt Európában azért nehezebb volt ugye a semmiből fölemelkedni, Amerikában sok ilyen történet azért volt az új világban. Ilyen szempontból viszont fontos volt, hogy Franciaországban élt, hiszen Franciaország azért évszázadok óta a divat mekkája. Még talán ugye Olaszországgal együtt, ugye Milánó, tudjuk, hogy nagyon fontos divat bemutatók helyszínei, ugye Párizs és Milánó természetesen. No, és akkor innen meglátjuk, hogy sikerül fölkapaszkodnia majd Gabrielnek, aki ilyenkor még nem Coco Chanel.
7: 18 éves volt, amikor elhagyta ezt a nevelőintézetet, és a Notre Dame intézetbe került Párizsba, és itt elsajátította valahogy a varázs művészetét. Általában baba ruhákat és kelengyéket vart. 5 év után letette a tűt és a cérnát, és Párizstól délre található Vichy városkába költözött. Érdekes, hogy itt egy híres kávéházban sanzonokat énekelt, és a sanzonokat leginkább azoknak a vendégeknek énekelte, akik a hivatalnokokból tevődtek össze, így valahogy fel tudott férkőzni mondjuk a középréteghez ebben az időben. Hát ezek a sanzonok nagy sikert hoztak számára, ha már nem volt kiváló énekesnő, de mindenképpen a megjelenése egy fantasztikus megjelenése volt, és ekkor ettől fogva nevezték Coco-nak, szóval ez lett a művészi neve.
8: Vajon mit takar ez most, a kókusz, vagy bármi? Nem tudjuk ezt.
7: Nem találtam, igen, nem találtam erre semmilyen adatot.
8: De minden esetre érdekes, hogy ugye nő lévén, ilyen régi időben még úgymond, vagy több mint 100 évvel ezelőtt nagy karriert fog majd befutni, hiszen tudjuk, hogy akkoriban még jóval nehezebb volt azért a hölgyek sorsa. Ma sem mindig könnyű.
7: Ma sem mindig könnyű, egyértelmű, sajnos így van. Na és nem sokára a vagyonos udvarlók rajonták körül a kokonkat, ugye, és kalapkészítő műhelyt is nyitott Párizsban. Hamarosan még több üzletet nyitott, hiszen a kalapok óriási sikert arattak, és meg kell említeni, hogy utána pedig 1921 1871-ben következett az a nagy áttörés, ez pedig egy parfümre vonatkozik, az úgynevezett Chanel parfüm, 5-ös számú parfümre. 1921-ben Coco a nyári vakációt a francia Rivieran töltötte, szóval a dél-francia tengerparton, ugye a mediterrán tengeren. Itt találkozott Ernest Beauval, hát ő volt a híres parfümgyártó, és megkérte őt, hogy készítsen neki egy olyan parfümöt, amelynek női illata van. Hát ez az érdekes, hogy női illat, ugye? Tudjuk, hogy addig a parfümök virágokból készültek. Na és most Ernst Beau vállalta azt a feladatot, hogy egy mű parfumot fog gyártani. Szóval nem a virágok alapzatán, hanem egy mű, totális új parfumfélét.

0: Tehát a kémia segítségével.
1: Így van, a kémia segítségével, pontosan, és a parfum első flakonját pedig Coco egy intim barátja, egy orosz nagyherceg rajzolta meg, nevezetesen Dimitri Pavlovics. Hát ő egy emigráns volt, aki otthagyta Oroszországot, ugye a forradalom miatt, 1917 után, 1918-ban és 19-ben számos orosz, úgymond emigrált, fontos orosz emigrált Nyugat-Európában, nem akartak ugye a kommunizmus alatt élni. Na és ez a Dimitri Pavlovics, aki megrajzolta az első flakon modelljét, hát mondanom sem kell, hogy a cári testőrség vodkás üvegének a mintájából rajzolta ezt, hogy miért kapta ez a parfüm az ötös nevet, hát a Coco úgymond szerencse száma az ötös volt, és május 5-én kezdték gyártani ezt a parfümot, úgyhogy mindenképpen az ötös számot kellett neki adnia Coconak, és érdekes az a kijelentése, amikor már a parfümöket nagy mértékben gyártották, az ötös számú parfümöt, kijelenti Coco azt is, hogy az a nő, aki parfümöt nem visel, annak jövője sincsen.
0: Manapság már tényleg úgy van, hogy aki ad magára valamit, úgymond az ilyet használ, habár azért tegyük hozzá, hogy van, akinek ez zavaró tényező, van, akinek megfájdul a feje például, mert ugye, vagy valami más reakció várt ki a bőrén, mert hallottuk, hogy azért itt már a kémia igen erősen a 20. században bele jött a parfümgyártásba. Korábban, az előtti évszázadban még azért természetes eszenciákkal dolgoztak. Ez talán kár, hogy így visszaszorult, de emiatt viszont most egy óriási kínálat van a piacon, és ugye nagyon drágáért árulnak parfümöket, nagyon sok gyártó foglalkozik ezzel, hogy óriási iparággá nőtte ki magát. Ezek szerint akkor nem volt Chanel 1-es, 2-es, 3-as, 4-es.
1: Így van, ahogy mondod. Na és majd a parfüm sikere után következett az új áttörés, ha mondhatom úgy, egy új korszak köszöntött be. Coco-t művészek, írók vették körül, például Pablo Picasso, Salvador Dali, ezekről a művészekről majd persze beszélgetünk majd a következő adásainkban is. Érdekes volna elmondani, hogy családot sosem alapított, nem ment szóval férjhez. 1935-ben már 4000 alkalmazott dolgozott nála, szóval a különböző gyáraiban. Hamarosan megszületett a meghatározó védjegye, az úgynevezett tweed anyagból készített kosztüm, aztán a kamélia virág és a többi több soros gyöngyből készült kosztümök is. Így lassan Coco Chanel nevéhez kezdett fűződni a modern divat megalapzása nem csak Franciaországban, hanem az egész Nyugat-Európában a II. Világháború előtt.

0: Már akkor azért azok a körök, akik meg tudták engedni maguknak, foglalkoztak ezzel, és kialakultak ezek a nagy divatházak, divatmárkák, amik mai napig is meghatározóak, akár egy Tommy Hilfiger, vagy egy Guess, vagy nem tudom, kik jutnak most eszembe, akik valóban nagyok, és akkor itt vannak ezek a tényleg az első úttörők. Igen, ugye akár nálunk a Mura volt egy időben egy ilyen fajta prémium modell, vagy hát márka. Szóval ez valóban roppant érdekes, hogy tudtak betörni a piacra ezek. Mondom, hogy a Franciaország a mai napig nagy szerepet játszik ezen a téren. Látjuk, hogy sokszor van az tényleg, hogy ezek a gyártók, ezek parfüm mellett persze a ruhaiparban is nagyon erősen ott vannak. Természetesen férfiakat is kiszolgálnak. Akinek megvan erre a megfelelő kis apró pénze, az akkor élhet ezzel a luxussal.
1: Hát így van egyértelmű, na és talán még azt kellene elmondani róla, hogy megalkotta lényegében az egyszerű elegancia új stílusát is, elvetette az összetett elegancia kellékeit. Így például meg kell említeni, hogy a füzőket elvetette, mert tudjuk, hogy számos hölgynek ezek a füzők sült fájdalmat is okoztak, és Coco Chanel azt mondta, hogy ennek semmi értelme, legalábbis a használatának. Na majd a második világháború után megjelent az úgynevezett láncos steppeltáska, végső formájában majd az 50-es évek közepén egy fekete orrú szandál is. Na talán érdekességként még azt is el kellene mondani Cocoról, hogy a második világháború idejében egy német katonatiszt, akiről kiderült később, hogy kém is volt, de hát ez most lényegtelen ebben a kontextusban, egy német katonatiszt volt a barátja, és ez miatt ugye a franciák Cocót valahogy nem nagyon kedvelték, és a második világháború után egy ideig Svájcban élt, na majd 55 körül tél vissza Franciaországba.
0: Kollaborátor,
1: így van. Így hívták, tudjuk, hogy kiket, ugye azokat, akik közreműködtek a megszállókkal. Ilyenekkel elég lehetett találkozni Franciaországban nagyon sokkal. Ugye tudjuk, hogy ezeknek a hölgyeknek általában az volt a büntetésük, hogyha a német katonákkal társalogtak, hogy levágták a hajukat, ugye megszégyenítették őket a nagyvárosokban, stb.
0: Több ilyen történet is volt, tudjuk, hogy Vichy, Franciaország része abszolút ugye bábállam volt, a többi rész pedig északon és nyugaton német megszállás alatt ugye éveken át. Nehéz volt az integritását megőrizni a népnek. Mind olyanokkal állt elő, amikből aztán klasszikusok váltak. Tehát mai napig is ezeket hordani lehet, pedig ugye 70-80-90 éves ruhadarabokról vagy trendekről van úgymond szó, de ezek azok a bizonyos klasszikusok. Kérdés, hogy ugye családot miért nem alapított volna soha, pedig hosszú életű volt és sikeres.
1: Igen, ezen kívül még több érdekesség is fűződik munkásságához, nevéhez. Például a világhírű színésznő Marilyn Monroe kijelentette egy alkalommal, hogy a Chanel 5-ös parfum nélkül, vagyis néhány cseppje nélkül éjszakai elképzelhetetlenek. Hát most Marilyn Monroe éjszakairól az nem nagyon kellene tárgyulnunk itt a rádió hullámhosszain, mert tudjuk, hogy egy filmsztárról volt a szó, akinek talán az éjszaka érdekesebb volt, mint a nappal sokszor, ugye?
0: Ugye az amerikai elnökkel is volt valami
1: Kennedyvel, de ezt akkor fogjuk boncolgatni, amikor majd a Kennedy elnökről lesz a műsorunk. Hát de igen, most éppen Kennedynél kötünk ki, ez az utolsó ilyen gondolat. Hát sajnos, amikor megtörtént 1963-ban a dallasi merénylet, november 22-én, amikor kivégzik ugye Kennedy Amerika elnököt, akkor Jacqueline Kennedy rózsaszínű Chanel kosztümöt viselt. Szóval itt is van egy fűződés Coco Chanelhez. Mindenki bizonyára ismeri ezt a Zapruder féle filmet, amelyen lehet látni a Kennedy merényletet.

Világunk mozgatói, a világ legfontosabb emberei. Most megismételtük a 2018. december 14-i epizódot, amelyben Coco Chanelről meséltünk. Egy hét múlva pedig már múltunk rejtélyei és a Gyatlov szerencsétlenség. Kósa Ferenccel márait búcsúzunk, szép napot kívánunk!

Remélem, hogy semmit nem remélsz, egy érintésről szólt az iménti dal, Terecskei Rita énekelt, és ez volt a Zanzibár slágere. 16 óra 41 perc van, most olyan bentről kifelé nézve gyönyörű idő van, kisütött nálunk egy picit a nap is, előbújt a felhők mögül, és ez mondhatnám azt, hogy vihar előtti csend, ugyanis a mostani legfrissebb meteorológiai előrejelzés szerint a szakemberek közelgő viharra figyelmeztetnek, és nem csak a Szlovén Meteorológiai Intézet, hanem az osztrák és a magyar is. Ami azt jelenti, hogy helyenként hármas fokozatú, Ami azt jelenti, hogy helyenként hármas fokozatú riasztás lép érvényben,

0: okozhat, ami Észak-Itáliában, az Alpok területén már most egyébként érvénybe lépett, ott már elkezdődött úgymond az égi háború, és néhány erősebb vihar góc Szlovénia felé halad, aztán majd eléri Magyarország térségét, Ausztriában okozhat akár olyan jellegű erőteljes vihar zónákat, amik jelentősebb károkat is okoznak. Így aztán a szakértők már most kiadták a riasztást a viharok lehetőségére. Ez még egyelőre egy nem hivatalos figyelmeztetési rendszer, de már most lehet látni a műhold térképeken, hogy ez a viharzóna akár a következő órákban minket is elérhet, sőt, ahogy mondtam, nem csak Szlovéniában, hanem Magyarországon is már narancssárga riasztás van érvénybe, másodfokú, ami azt jelenti, hogy heves zivatarokkal érkezhet Vas, Zala, Somogy, Veszprém, Tolna, Fejér megyébe. És ez azt jelenti, hogy helyenként a zivatar jégesővel érkezik, 60-80 km/h széllökésekkel és intenzív csapadékkal, ami szinte özönvízszerű lesz. Az ivatarrendszer gyorsan alakul ki, és ugyanilyen gyorsasággal halad tovább, mögötte pedig akár jelentős pusztítást is okozhat. Ez a csapadék tömb érkezhet meg hozzánk is. Újabb várható záporokkal, zivatarokkal érdemes fölkészülni erre, és ezt abból a szempontból mondom, hogy akinek van garázsa, érdemes az autót garázsba tenni, és természetesen amit esetleg félt, azokat biztonságban helyezni. Szóval most még mondhatnám azt, hogy vihar előtti csend, de innen pont azt látom, hogy kisütött a nap, és erősödik a szél, úgyhogy reméljük, hogy mi csak a széléből kapunk, de remélem, hogy máshol sem fog okozni problémát. Minden esetre a figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat kiadta, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. Ha úton vannak, akkor pedig természetesen mindig az aktuális időjárásnak megfelelően választják meg a haladást és a sebességet, és hogyha intenzív csapadék van, akkor és megoldható biztonságosan, akkor érdemes arra az időszakra félreállni, illetve lassabban haladni nagyobb követési távolsággal. Most jelenleg az országban élénk a forgalom, főként az autópályákra érvényes ez, holnap meg még inkább, úgyhogy tényleg legyenek körültekintőek, mindenki vigyázzon magára. Péntek délután van, munka után pihenjenek egy jót, és közben hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót, ahol már is érkezik László Attila. Itt lesz egy csodálatos dallal Albano és Romina Power, amit szeretünk, olaszos hangulattal érkeznek, de jön a Halott pénz is, Olá Elenával, Varga Viktorék jönnek, és nincs olyan nagyon messze 17 óra, amikor meg lesznek friss hírek a délutáni hírszerkesztő Oleti Zsuzsannal.
1: Sziasztok! László Attila vagyok. Hallgassátok ti is a Muravidéki Magyar Rádiót, a régió hangját.

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.
1: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
2: Egyébként az is érdekesség, hogy a török hódoltság lezárultával az addig elnyomott egriek szeretik volna lerombolni az épületet, ami egyfajta szimbolikus lezárást adott volna a múltnak, de csak úgy pusztán lerombolni a tornyot nem lett volna túl látványos, úgyhogy támadt egy sokkal izgalmasabb ötletük, mégpedig az, hogy inkább ledöntik azt. És a legenda szerint hoztak is 400 ökröt, és ezeket befogták a torony elé, de mind hiába, mert a minaret állva maradt, és még csak meg sem ingott.
3: Következő adásunkban Borsos Flórával Egerbe, a Hősök és a Borok városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Franci Matos, szlovén belügyminiszter ma Belgrádban szerb kollégájával, Ivica Dačićcsal találkozott, hogy megvitassák a migrációs folyamatokat, valamint a szervezett bűnözés elleni kétoldalú együttműködés lehetőségeit. Szó volt a szlovén-szerb belügyi szervek közötti operatív információcsere fejlesztéséről is. A szlovén környezetvédelmi ügynökség narancssárga, azaz másodfokú figyelmeztetést adott ki a délutáni és esti órákban érkező viharok, heves zivatarok miatt. Az ország egész területén felhőszakadások, erős szélrohamok, gyakori villámcsapások és helyenként jégeső is várható. Az ügynökség arra is felhívja a figyelmet, hogy a vihar idején tilos a szabadban, fák alatt vagy nyílt vizeken tartózkodni az erős szél és a villámcsapás veszélye miatt. A hirtelen lecsapó viharos szél könnyen felboríthatja vagy elsodorhatja a sátrakat, ezért a kempingekben azonnali óvintézkedésekre van szükség. Ajánlott zárt épületben vagy gépjárműben keresni menedéket. A friss radarképeket és hivatalos előrejelzéseket az Arso Meteo oldalán érdemes folyamatosan követni. Magyar Péter újra országjárásra indul, és most először nyilvános a teljes állomáslista. A tervek szerint a következő településeket fogja végigjárni a kormányfő: Dunaújváros, Pécs, Kisvárda, Miskolc, Veszprém, Gyula, Szeged, Veresegyháza, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom, Székesfehérvár és végül Budapest. Azt egyelőre nem tudni, hogy egy nap hány helyszínre látogat el, és a pontos menetrend sem ismert még. Magyar Péter utoljára a választások előtt február 16-ától 56 napon át járta az országot. Svédországban többen megsebesültek pénteken egy iskolában karddal végrehajtott támadásban. Az erőszak cselekmény Fagersta közép-svédországi településen történt. Az önkormányzat közlése szerint a támadót elfogták. Augusztus 20-án éjszaka és kora reggel több órán át támadta drónokkal és ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét. A legfrissebb információk szerint legalább 15-en meghaltak és több tucatnyian megsérültek. Az ukrán légierő nem közölt pontos számokat az éjszakai támadásról, csak annyit, hogy Oroszország éjszaka több tucat ballisztikus rakétát, robotrepülőgépet és hiperszónikus rakétát, illetve 168 drónt lőtt ki az országra. Egyébként augusztus 21-ére gyásznapot rendeltek el az ukrán fővárosban. Nemzetközi elfogató parancsot adott ki Törökország Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és egy másik izraeli állampolgár ellen a gázai flotilla aktivistái elleni nemzetközi vizeken történt támadással kapcsolatban. A török igazságügyi minisztérium szerint a két izraeli állampolgár ellen többek között népirtás és emberiesség elleni bűncselekmények miatt folyik eljárás.
1: Időjárás.
2: Szombaton többnyire felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütésre inkább csak az Adria mentén lehet számítani. Elszórtan egy-egy futó zápor, délnyugaton zivatar is kialakulhat. A szél keletire fordul és időnként megélénkül. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 14-18, a legmagasabb napi hőmérséklet 21-26 fok között változik. Az Adria mentén 28 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Lendva körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Hát valóban ilyen ez a nyár, mindig tartogat valami szépet. Remélem, hogy mindenkinek kellemesen telt a nyara, kipihente magát, de lehet, hogy van, akikre még vár akár az utószezon is, szeptember eleje is egy szép kis utazással, nyaralással, pihenéssel. Higgyék el, hogy azzal, hogy most jött egy kis front, csak nyertünk, a csapadékra nagy szükség van, és az utánpótlásra is, nyilván annak örülnénk, ha szép csendesen érkezne egy jó kis éjszakai kis öntözőses eső. Tehát úgy tűnik, hogy a záporra, a zivatarral az olaszok már kapnak belőle bőven, és Szlovénia egy részén is már elerett az eső. A mostani helyzetkép szerint Portorosban zivatar van, és amíg nagyjából fél órával ezelőtt Portorosban 30 fokot mutattak a hőmérők, már csak 19 fok van. Egy nagyon erőteljes zápor, zivatar érkezett meg, dörgéssel, villámlással, szakadó esővel. De zivatar van Ljubljana körzetében is. Túlnyomóan borús az idő, ott is, ahogy megérkezett a zápor, zivatar, 8 fokkal esett vissza a hőmérséklet azonnal. Aztán hideg zóna érte el egyébként a hegyvidéki területet is, van, ahol most már csak 14 fok van, és nagyon sok helyütt az országban 20 fokra csökkent vissza a hőmérséklet, még Novagoricán is csak 21 fokot mutatnak a hőmérők. Mi még Muravidék pont a melegebb zónába tartozik, 27 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg itt Lendván, és gyenge esőt mutat a következő percekben Lendvára, ahol most 26 fokot mutatnak a hőmérők, és felhős, borongós az időjárás. A következő órák is bizony meglehetősen mozgalmasak lesznek, mert hogy az a zivatargóc, ami már a tengermelléket, Ljubljanát elérte, az arra szolgat fölfelé, és ebből kapunk mi is majd valamikor az esti órákban, de lehet, hogy még korábban is, ez nyilván a mozgásától függ, hogy mennyire gyors mozgású. Egy biztos, hogy Nyugat-Európából indult ez a zivatargóc, és több helyütt okozott már Németország, Olaszország és Ausztria mellett, most már Szlovéniában is záporokat, zivatarokat helyenként jégesővel és heves zivatarokkal érkezik, akár 70-80 km/h széllel is párosulhat. Én csendes estét kívánok mindenkinek, és a délutára is ezt kívánnám, hogy teljen csendesen, mondjuk egy csendes eső társaságában, úgyhogy jó pihenést kívánunk. Ha velünk maradnak, akkor így 4:45 előtt egy perccel Oliver Dragojevich fog énekelni egy olyan dalt, amit nagyon-nagyon sokan ismernek, és egyébként aki nem érti, hogy miről szól a dal, akkor is valahogy ez a dal el tud jutni a szívekig és a lélekig. Talán a hang miatt, talán ennek a dalnak a harmóniája miatt. Nem csak az előadó volt ilyen nagyon inspirált előadó, hanem a zeneisége is egyébként nagyon közel áll sokakhoz, úgyhogy érkezem most Oliver Dragojevich és a Cesarica.

Oliver Dragojevics és a Cesarica itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Hát biztos, hogy sokaknak nagyon szép emlékeket idézed vissza ez a dal, meg talán Oliver Dragojevics alakját is. És hát ha már emlékek és visszaidézés, akkor néha vagyunk úgy, hogy mondjuk egy régi parfümnek az illata, vagy mondjuk egy süteménynek az aromája, vagy bármi, akár egy mosószernek az illata pillanatok alatt vissza tud minket repíteni, mondjuk egy rég elfeledettnek hitt időszakba. Nagyon érdekes, hogy az illatok különleges módon kapcsolódnak például az emlékeinkhez. Ezért fordulhat elő, hogy egy ismerős aroma évekkel, vagy akár évtizedekkel később is ezeket az érzéseket nagyon erősen hozza vissza. Ugyanis az illatok nagyon különleges utat járnak be az agyunkba, több szempontból is. Ugyanis a szaglás több szempontból különleges érzékelési rendszer. Amikor egy illatmolekulát érzékelünk, akkor az információ az agy szaglással kapcsolatos területeire fog eljutni, amelyek szoros kapcsolatban állnak az emlékezésben és az érzelmekben fontos agyi reakciókkal, illetve régiókkal. Ez az egyik oka annak, hogy egy illat nem csupán felismerhető, hanem egy pillanat alatt hangulatot, vagy akár személyes emlékeket is elő tud hívni. Egy adott illat egy fontos eseményhez, egy időszakhoz is kapcsolható, ugyanis ezt az agy összekapcsolja mind a kettőt. Aztán, hogyha a nagymama konyhájának az illatát vesszük, akkor később is vissza tudjuk idézni a gyerekkornak a hangulatát, még akkor is, ha már nem emlékszünk például az konkrét időpontra, napra, semmi részletre, csak arra, hogy van egy illat, ami összeköt bennünket mondjuk a nagymamával és a nagymama konyhájával. Az illat által előhívott emlék ráadásul gyakran meglepően életszerűnek tűnik. Nem feltétlenül egy pontos történetet tudunk felidézni, hanem mondjuk egy adott időszaknak a hangulatát, érzéseinket, benyomásainkat. És talán az is kérdéses, hogy miért éppen évtizedek múlva jön vissza valami. Hogyha érzelmileg jelentős emlékek hosszú ideig fent tudnak maradni, akkor az illat később egyfajta kulcsként működik. Ezért történhet meg az, hogy mondjuk egy régi parfüm, egy ismerős ételnek az illata sokkal többet idéz fel bennünk, mint mondjuk egy fénykép. Az illatok tehát nem egyszerűen kellemes vagy kellemetlen érzéseket keltenek, hanem van egy saját személyes történetük. Apró, láthatatlan részei az életünknek, amik néha páratlanul előjönnek. Lehet, hogy éppen egy ilyen dal kapcsán, lehet, hogy egy porcukor illat kapcsán, lehet, hogy a tengerillat hozza vissza, vagy akár a közeledő esőnek az illata is hozhat vissza régi gyerekkori emlékeket. A lényeg, hogy emlékezni jó, és régi történeteket felidézni, vagy akár elmesélni egy másik generációnak szintén jó. Úgyhogy jó történetmesélést kívánok mindenkinek. Történeteket mesél egyébként a Szent Gotthárdi Zaporozsec is, nem is akármilyeneket. Ez pedig egy olyan történet, amit közösen Paja Beával írtak meg, úgyhogy érkezzen most a Nyomodban című daluk. 7 óra 22 perc. 17 óra 22 perc van.

Az imént még a nyári éjszakákról zenélt a Triász, ő pedig Bruno Mars volt Lady Gaga-val, és egy nagyon klassz kis könnyed dalocskával. És ha már könnyedség, akkor nagyon sokan könnyedén és élvezettel végzik a kinti kerti munkákat, főleg az, aki mondjuk irodai munkát végez egész héten, szinte felüdülés tud lenni mondjuk kimenni a kertbe, egy jót gyomlálni, egy kicsit kapálni, kicsit megnézni a kerti növényeket, hogy éppen mennyit fejlődtek, vagy akár a virágos kertet egy kicsit gondozni. Nos, van egy növény, amit mi előszeretettel tépünk ki, mégpedig abban a pillanatban, ahogy megjelenik, pedig ezt a növényt jó lenne, hogyha megtartanánk. Gyakran a kövér porcsin az a növény, amit a legtöbben gyomnak hisznek, pedig kifejezetten hasznos, hogyha megjelenik a kertünkben. Úgyhogy megmondom, hogy miért érdemes tartani, és egyébként a szakemberek is emellett teszik le a voksukat. Hát egyrészt, mert ez a kövér porcsin rendkívül tápláló. Az egyik leggazdagabb növényi omega-3 zsírsav forrás, emellett AC és E-vitamint, magnéziumot, kalciumot, káliumot is bőségesen tartalmaz, ehetőek a levelei és a hajtásai, és hogyha valaki megkóstolta már valaha, akkor tudja, hogy egy ilyen kicsit sós, enyhén, savanykás ízű, tehát kiváló salátákba, turmixokba, de még levesbe is bele lehet tenni. Ráadásul, és talán ez az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy ez a kövér porcsin egyfajta élő talajtakaró, úgynevezett mulcs tud lenni. Ugye alacsonyan terül el, nagyon jó húsos levelei vannak, és ezek pont emiatt a tulajdonságok miatt befedik a talajt, így csökkentik a párolgást, tehát hűvösen tartják a földet, és megakadályozzák a kártékony gyomnövények megtelepedését. Ezért nem szabad egyből kitépni, hanem hagyni, hogy tegye a dolgát. És van még egy nagyon jó tulajdonsága, hogy mély gyökérzete van, és a tápanyag áramlásban is segít. Gyökerei ugyanis feltörik a tömörödött talajt, és a mélyebb rétegekből a felszín közelébe hozzák az ásványi anyagokat, ami például a szomszédos növényeknek kifejezetten kedvez. Tehát, ha valakinek van akár kiskertje haszonnövényekkel, akkor ezt a kis kövér porcsint meg kell hagyni, hogy tegye a dolgát, jó kis talajtakaró, főleg amikor nincsen csapadék, akkor valóban segít abban, hogy ne párologjon annyit a föld, és a kártékony gyömnövényeknek a megtelepedését is megakadályozza, és ahogy hallhatták, segít abban, hogy az ásványi anyagok közelebb kerüljenek a haszonnövények gyökereihez. Ha kontrollálni szeretnék a terjedését, mert azért elég gyorsan tud terjedni, akkor érdemes még a virágzás és a maghozatal előtt visszavágni, vagy betakarítani a hajtásait, és ezen meg lehet akadályozni azt, hogy elburjánzon, de tövestől, gyökerestől kitépni, hát szinte tilos, mert inkább rosszat teszünk, mint hasznosat. Szóval, ha kövér porcsin van a kertünkben, az jót jelent, és a legtöbben ugye gyomként kezelik, pedig higgyék el, hogy ez egy nagyon hasznos növény. És nagyon hasznos a jó zene is, úgyhogy most a folytatásban a nem fontos zenekar érkezik Fekete Dáviddal és a Desperádóval.

Ez volt a Tabu nevű formáció, és hát nem tabu téma az, hogy mennyire gyorsan használjuk el a föld erőforrásait, olyannyira, hogy már feléltük az idei erőforrásokat a föld tekintetében, hiszen az emberiség idén nyár közepére mindazokat a természeti erőforrásokat, amelyeket a föld egy év alatt képes helyreállítani, illetve megújítani, 2026-ban a túlfogyasztás napja július 30-ára esett. Ez a dátum pedig arra figyelmeztetett bennünket, hogy a jelenlegi gazdasági termelési rendszereink, illetve nyilván a fogyasztási szokásaink túl nagy terhet, illetve terheket rónak a bolygóra. A túlfogyasztás napja jelezte azt a dátumot, illetve jelölte, amikor az emberiség felhasználta mindazokat a természeti erőforrásokat, amelyeket a Föld egyetlen nap alatt képes megújítani. Tehát igazából július 30-ától kezdve ökológiai értelemben hitelből élünk. Jelenleg a bolygó lakossága 73%-kal gyorsabb ütemben éli fel a természet által nyújtott erőforrásokat, mint ahogy azok regenerálódni tudnának. Vagyis úgy élünk, mintha 1,73 föld állna a rendelkezésünkre, pedig nem. Egyes országok ökológiai lábnyoma között jelentős különbségek figyelhetők meg. Ha mindenki úgy élne, mint például Katar lakói, az emberiség már február 4-ére felhasználná a Föld egy évre elegendő erőforrásait. Hasonlóan korán érkezne el a túlfogyasztás napja például Luxemburg, Szingapur fogyasztási szintje mellett. Ezzel szemben olyan országokban, mint például Banglades, Nepál vagy Etiópia, az egyfőre jutó ökológiai lábnyom jelenleg még a Föld egyfőre jutó biokapacitása alatt marad. Mi itt Közép-Európában az átlaghoz képest egy picit rosszabbul teljesítünk, tehát mi is túlfogyasztók vagyunk, és hát ennek a hátterében nagyon sok tényező áll, az energiahordozókra épülő gazdaság, egészen pontosan a fosszilis energiahordozókra épülő gazdaság, aztán a túlzott energia nyersanyag felhasználás, a fenntarthatatlan mezőgazdasági gyakorlatok, pazarló termelés, a fogyasztási mintáink, ezek mind-mind hozzájárultak és hozzájárulnak ahhoz, hogy minden évben óriási nyomás nehezedik a természeti rendszerünkre. És ennek a következményeit már tapasztaljuk. Egyre súlyosabb az aszályok jelenléte. Ezt látjuk is, érezzük is, szélsőségesek az időjárási események, ebből kaptunk egy kis ízelítőt. Éjszaka is, meg most is közeledik felénk pont egy ilyen, aztán a vízes élőhelyek kiszáradnak, a biológiai sokféleség beszűkül, ezek mind azt jelzik, hogy a természetünk teherbíró képessége már a határaihoz közeledik. Egyébként a 70-es évek eleje óta minden évben növekszik az emberiség ökológiai adóssága, és ez mára már 20 évnyi természeti regenerációs kapacitásnak felel meg, vagyis évtizedekre lenne szükség ahhoz, hogy újra vissza tudjuk állítani a természet egyensúlyát, és megszüntetjük ezt az úgynevezett túlfogyasztást. Tehát nagyon fontos a tudatosság. Egy figyelmeztető dátum volt július 30-a, és nem csak figyelmeztető, hanem emlékeztető arra is, hogyha ezeket a fogyasztási gyakorlatokat tartjuk, akkor ezek már középtávon sem fenntarthatók. Ahhoz, hogy a jövőben későbbre tolódjon ez a nap, így mindenképpen olyan döntésekre van szükség, amik csökkentik az üvegházhatást, mérséklik a természeti erőforrások felhasználását, és megőrzik azokat az ökoszisztémákat, amelyek az emberi társadalmak működésének az alapját jelentik. Úgyhogy itt van minden figyelmeztetőjel, csak valahogy még mindig nem vesszük észre, hogy nekünk kéne ez ellen tenni, mármint az aszály, aztán a szélsőséges időjárás, ezek mind-mind már a következmények. Úgyhogy egy nagyon aszályos nyár vége felé közeledünk, hiszen augusztus 21-ét mutatja a naptár, bár kaptunk csapadékot, de ez csak leheletnyi volt, hiszen hogyha most egy kapavágást ejtenénk, akkor látnánk, hogy pont egy kapányira menne be a földbe, talán az eszközünk, és alatta csontszáraz minden. Hogyha 3 napig folyamatosan esne az eső, akkor talán valamennyire átázna a talaj. Szóval nagyon-nagyon sok csapadékra lenne szükség, és egyelőre most csak szakaszosan kapunk, de kapunk,
és van, ahol sajnos nem olyan csendesen érkezik, hanem záporokkal, zivatarokkal. A jelenlegi helyzet országosan a felhős borongós időjárás, és gyakorlatilag most eljutottunk oda, így 6 óra felé közeledve, hogy már csak Muravidék a kivétel, mindenütt másott az országban esik az eső, vagy éppen zivatarok társaságában szakad az eső.

0: Reklám.
1: Bogrács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az elmúlt 24 óra fontosabb történéseit Cseresnyi Stinde műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Györkös Gorán hangtechnikus tart velünk. Hír összefoglalunk főbb témáiról, először csak egy-egy mondatban.
2: A szlovén belügyminiszter ma szerb kollégájával találkozott Belgrádban.
1: Új időjárási front közeledik, az Arszó narancsárga figyelmeztetést adott ki a heves esőzések és jégeső lehetősége miatt.
2: Palesztinpárti tüntetést tartottak Budapesten.
1: Az idei leggyorsabb ütemben nőtt az euróövezet gazdasági aktivitása augusztusban.
2: Több órán át támadta drónokkal és ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét.
1: Tűz ütött ki Josip Broz Tito volt jugoszláv elnök Bugojno feletti egykori rezidenciájának romjainál pénteken. Ennyit bevezetül, és már is rátérünk a részletekre. Élükön a szlovéniai eseményekkel, tartsanak velünk, számítunk figyelmükre. Franci Matoz, szlovén belügyminiszter ma Belgrádban szerb kollégájával, Ivica Dačićjal találkozott, hogy megvitassák a migrációs folyamatokat, valamint a szervezett bűnözés elleni kétoldalú együttműködés lehetőségeit.
2: Szó volt a szlovén-szerb belügyi szervek közötti operatív információcsere fejlesztéséről is.
1: Csütörtök este és éjszaka heves viharok és intenzív zivatarrendszerek vonultak át Szlovénián. Az erős szélfákat döntött ki, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék pedig pincéket, aluljárókat öntött el, még a villámcsapások miatt több helyen tűz ütött ki. A tűzoltóknak és a mentőszolgálatoknak országszerte 71 alkalommal kellett beavatkozniuk.
2: Az Arszó narancssárga figyelmeztetést adott ki a ma délután és este várható viharok miatt. Az özönvízszerű esőzések következtében vízfolyások és kisebb folyók vízszintje rövid idő alatt gyorsan megemelkedhet. Mindenki, aki ezekben a napokban kempingezik, vagy a szabadban tartózkodik, óvatosságra intenek, mint írják a friss radarképeket és a hivatalos előrejelzéseket az Arszó Meteo oldalán érdemes folyamatosan követni.
1: Palesztinpárti szolidaritási tüntetés zajlott pénteken délután Budapesten, a Magyarországon élő palesztinok közössége szervezésében. Az eseményen néhány tucat tüntető vett részt jelentős rendőri biztosítás mellett.
2: Pénteken délután izraeli és zsidó szervezetek, valamint szimpatizánsok ellentüntetést szerveztek a Dohány utcai zsinagóga elé, adta hírul az MTI.
1: Csak nem egy hónap után, augusztus 20-án újra posztolt közösségi oldalára Orbán Viktor, korábbi miniszterelnök, aki még mindig Horvátországban nyaral. A 444-hez eljuttatott olvasói fotók tanúsága szerint Orbán Viktor Visz szigetén tartózkodik fiával, Orbán Gáspárral és fejével Tiborcz Istvánnal együtt.
2: A felvételek tanúsága szerint a korábbi miniszterelnök egy hajón szállt meg, ugyanis egy videó is készült Orbán Viktorról és társairól, ahogy egy gumicsónakkal tartottak egy közeli vitorlásra. A volt kormányfőt vasárnap este az Isztriai félszigeten lévő Opátiában látták Rogán Antal és Schmidt Mária társaságában. Orbán Viktor 3 évvel ezelőtt szintén ezen a környéken nyaralt, akkor kiderült, hogy a szálláshely Schmidt Mária családjához kapcsolódik.
1: Naponta mintegy 1400 teherautó közlekedik azon a három burgenlandi útvonalon, amelyeken útdíjat akar szedni a tartomány a jövő év elejétől, írja a Kurier.
2: Mindhárom kiválasztott útvonal magyar-osztrák határátkelőt köt össze az osztrák gyorsforgalmi úthálózattal. Az egyik Klinkenbach határátkelő helyétől az A3-as autópályáig, a másik Rattersdorftól az S31-es gyorsforgalmi útig, a harmadik pedig Schahendorfból az A2-es autópályán Pinkafeldi, illetve Mark Alhaui csomópontig vezet. Az új díj a 3,5 tonnánál nehezebb járművekre vonatkozik majd, vagyis nem csak a klasszikus nyerges vontatókra, hanem például egyes csomagszállító járművekre és buszokra is. Digitális matricát kell vásárolni, lesz napi, heti, havi és éves változat is. A napi matrica a jármű tengely számától és környezetvédelmi besorolásától függően várhatóan 14 és 17 euróba, az éves pedig 650 és 1000 euróba kerül. A törvénytervezet augusztus 14-én került 4 hetes társadalmi egyeztetésre, a tartományi parlament várhatóan októberben szavaz róla. Ha elfogadják, 2027. január 1-től már fizetniük kell a 3,5 tonnánál nehezebb járműveknek a 3 magyar határtól induló burgerlandi tranzitútvonal használatáért.
1: Olaszországot a hőhullámok után most a viharok sújtják. Az ország északi részén a legkritikusabb a helyzet. Felhőszakadások, zivatarok, jégeső és erős széllökések földcsuszamlásokat, áradásokat, vízátfolyásokat okoznak. Mindez pedig lehetetlenné teszi a közlekedést, és településeket is veszélyeztet több régióban is.
2: A legsúlyosabban érintett régió Lombardia, ahol Brescia, Sondrio és Bergamo megyében jegyzik a legkomolyabb vészhelyzeteket, írja a Euronews. Augusztus 21-én is változékony marad az időjárás a dél-európai országban. Péntekre a polgári védelem narancsszírű riasztást adott ki zivatar és vagy hidrogeológiai kockázat miatt Friuli, Venezia, Giulia, Lombardia, Liguria és Toszkána egyes térségeire, még sárga riasztás összesen 13 régióra terjed ki.
1: Az idei leggyorsabb ütemben nőtt az euróövezet gazdasági aktivitása augusztusban, miközben az új megrendelések és az exportkereslet is erősödött, a vállalatok pedig ismét növelték foglalkoztatásukat, derült ki az S&P Global BM4 felmérésének pénteken ismertetett előzetes adataiból.
2: Az euróövezeti kompozit beszerzési menedzser index 52,1 pontra emelkedett a júliusi 52 pontról, ami tavaly november óta a legmagasabb érték. Az új megrendelések 40 hónapja nem látott ütemben bővültek, miközben az export megrendelések az euróövezeten belüli kereskedelmet is beleértve 2022. februárja Oroszország-ukrajnai háborújának kezdete óta először növekedtek.
1: Spanyolország csütörtökön megkezdte a migránsok áthelyezését a ceutai El Trampolín strandon kialakított táborból, csak nem 3 héttel azután, hogy egy tömeges határátlépés után ezrek maradtak megfelelő menedék nélkül az észak-afrikai enklávéban.
2: Spanyolország mintegy 1800 ember elhelyezésére készült fel katonai létesítményekben és sátrakban, és a következő napokban további helyszínek megnyitása várható. A központok feladata, hogy ivóvizet, élelmet, illemhelyeket, pszichoszociális támogatást és biztonságosabb szállást biztosítsanak, miközben helyreállítják a higiénis viszonyokat a strandon. Az ENSZ menekültügyi szervezete felszólította Spanyolországot, hogy garantálja az egészségügyi ellátáshoz és a menedékkérelmi eljárásokhoz való hozzáférést, valamint azonosítsa azokat, akiknek nemzetközi védelemre van szükségük. A válságot egy Marokkóból érkező tömeges beáramlás előzte meg július 30-án és 31-én, amikor a spanyol kormány becslései szerint több mint 72 ezer ember érte el Ceutát. A legtöbben azóta visszatértek Marokkóba, de a beszámolók szerint a roham idején legalább 90-en életüket is vesztették.
1: Augusztus 20-án éjszaka és kora reggel több órán át támadt a drónokkal és ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét. A legfrissebb információk szerint legalább 15-en meghaltak és több tucatnyian megsérültek a támadásban.
2: Az ukrán légierő nem közölt pontos számokat az éjszakai támadásról, csak annyit, hogy Oroszország éjszaka több tucat ballisztikus rakétát, robotrepülőgépet és hiperszónikus rakétát, illetve 168 drónt lőtt ki az országra. Augusztus 21-ére gyásznapot rendeltek el az ukrán fővárosban.
1: A Hyundai Motor dél-koreai szakszervezete 1 évtized óta először tart teljes sztrájkot a bérek miatt, de más követeléseik is vannak, írta meg a Reuters pénteken.
2: A szakszervezet a kötelező nyugdíjkorhatár emelését követeli a jelenlegi 60 évről 800%-os bónuszt, valamint a mesterséges intelligenciával és az automatizálással szembeni munkahelyvédelmet követel. A cég mintegy 40 ezer szakszervezeti tagjának csatlakozása várható a pénteki munkabeszüntetéshez. A sztrájknak súlyos hatásai lehetnek. A július végi részleges munkabeszüntetések 55.200 jármű kiesését okozták, ami 1,67 milliárd dolláros értéket jelent.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy tűz ütött ki Josip Broz Tito volt jugoszláv elnök Bugojno feletti Gorica-hegyen álló egykori rezidenciájának romjainál pénteken, közölte a Klix.ba boszniai hírportál.
2: Az épület azonban már a mostani tűz előtt is romos állapotban volt. Az 1992-95-ös boszniai háború idején kifosztották és felgyújtották, azóta pedig nem állították helyre. A Gorica Villa Tito egyik legismertebb és legfényűzőbb hegyvidéki rezidenciája volt. A jugoszláv államfő az 1960-as évek végétől az 1970-es évek végéig több mint 10 alkalommal látogatott Bugojnóba. Elsősorban a környék gazdag vadász területei miatt. A villa nem csak pihenőhelyként szolgált, hanem diplomáciai találkozóknak is otthont adott. Tito halála után az épületet részben emlékhelyé alakították. A pénteki tűz ezeket a megmaradt épületrészeket érintette. A tűz keletkezésének okáról, illetve az újabb károk mértékéről egyelőre nem közöltek részleteket.
3: Sport.
1: Az A csoportos szlovén női röplabda válogatott augusztus 22-én szombaton 15 órától Németország ellen lép pályára a női röplabda Európa bajnokságon. Augusztus 23-án Törökország, majd később a további csoporttársak következnek. Az A csoport mérkőzéseit a törökországi Isztambulban rendezik. A szlovének ellenfelei a házigazda Törökország mellett Németország, Lengyelország, Lettország és Magyarország. A kontinens torna győztesek közvetlen kvótát szerez a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Schön Szabolcs, a bajnoki címvédő Eto FC Győr labdarúgója keresztszalag szakadás miatt nem játszhat az idény hátralévő részében. A 11-szeres válogatott játékos múlt csütörtökön a Lett Riga FC elleni konferencia liga selejtező visszavágójának második félidejében sérült meg, de csak ma hozta nyilvánosságra pontos diagnózist. A 2026-os holland nagydíj sprint hétvégéje szeszélyes időjárással és mozgalmas első szabad edzéssel vette kezdetét Zandvoortban. Pár perccel a vége előtt Lando Norris tört borsot a Ferrari korra alá és futott egy legjobb időt, majd az élre állt. Nem sokáig volt azonban az ő neve az eredményjelző csúcsán, mivel Antonelli vette át a vezetést. Végül Antonelli zárt az élen, mögötte pedig Norris végzett, míg a harmadik helyre a Ferrari kelé felért Russell.
4: Időjárás.
2: Szombaton többnyire felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütése inkább csak az Adria mentén lehet számítani. Elszórtan egy-egy futó zápor, délnyugaton zivatar is kialakulhat. A szél keletire fordul és időnként megélénkül. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 14 és 18 fok, a legmagasabb napi hőmérséklet 21 és 26 fok között változik. Az Adria mentén 28 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
3: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
1: Kedves hallgatóink, a hét utolsó munkanapján ezekről az eseményekről számoltak be a hírügynökségek. Köszönjük figyelmüket, további szép estét, jó pihenést!

0: MMR.
1: A mi rádiónk.
2: És a mi rádiónkban, a Muravidéki Magyar Rádióban Olá Gergő érkezik Péter Semekkel, és egy kis szerelemmel, ami lesz a levegőben. Egy izgalmas régi sláger Paul Young-tól, a Love is in the Air is hamarosan érkezik, tartsanak velünk. Mi még itt leszünk 7 óráig, úgyhogy remélem önök is kitartanak. A Muravidéki Magyar Rádió szól töretlenül sok-sok jó slágerrel. Most hajszál pontosan 6:45 van.

Zivatargócból mi nem kapunk, legalábbis a mostani prognózis szerint, viszont mindenütt másutt az országban esik az eső. Még mindig Muravidék, ami a felhős borongós időt mutatja, másutt viszont zivatarok dúlnak. Már elérte Maribort is, ahol szintén 10 fokot zuhant a hőmérséklet abban a pillanatban, ahogy megérkezett az eső. Nálunk viszont még mindig ez a nagyon fullasztó, rekkenő hőség van. Muraszombatban pár perccel ezelőtt is 26 fokot mutatott a hőmérő, de Lendben is 24-25 fok van jelenleg, de intenzív felhőgócok vannak felettünk, és szinte, mondom, az országban mindenütt másutt a csapadék a jellemző, és ez az eső nem szitálóan érkezett, hanem heves záporok, zivatarok kíséretében, dörgéssel, villámlással. Úgyhogy most Maribor térségére csapott le éppen, és hát ez érkezik majd hozzánk. Most éppen Gorán megnézte, hogy esik-e az eső, de nem, egyelőre a felhős borongós idő maradt, és a fullasztó, nagyon magas páratartalmú levegő, ezen fog majd változtatni az érkező csapadék. Azt nem tudom megjósolni, hogy mikor, de egészen biztos, hogy ebből a nagyon vastag felhőkből azért mi is kapunk egy kis esőt. Ebben bízva kívánok Önöknek további szép estét. Most már mondhatom ezt, hiszen valóban sötét van, villanyt kellett kapcsolni ahhoz, hogy lássunk. És hát a következő pár nap is egyébként változékonyságot mutat. Szombaton nagyobb esélye lesz annak, hogy újra kialakulnak helyi záporok, illetve zivatarok, úgyhogy lehet, hogy a Bugrács Fesztivált sem ússzuk meg majd egy-egy zápor nélkül. Ettől függetlenül nyárias jellege lesz az előttünk álló hétvégének, úgyhogy újra 30 fok fölé kúszik majd a hőmérő higanyszála egyes területeken, és a jövő hét közepéig még biztosan tart egyébként az évszakra jellemző meleg, de az a nagyon-nagyon meleg 35 fok feletti hőmérséklet biztosan egyelőre nem tér vissza. A hétvégén 27-32 fokot ígérnek a meteorológusok. Mi pedig ígérjük, hogy Mike Oldfield klasszikusa után Ákos jön Csézivel és hamarosan Péter Szabó Szilviával.

3 perc múlva 7 óra lesz. Este 7 óra, mi azt jelenti, hogy nekünk már csak egy dolgunk maradt elköszönni önöktől, de bízva abban, hogy a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, hamarosan Fodor Máriuszék után egy kis mese jön, és aztán sok-sok jó zene. Tartalmas szép estét kívánok mindenkinek, ugye, hogyha ellátogatnak Lendvára, akkor azért a Bogrács Fesztivál előestén ugye koncertek is lesznek, Mirár Udál és az InDesign lép fel, ugye szabadtéri színpadra hirdették, de hát gyanús, hogy ez az időjárás nem tart ki addig, úgyhogy számítsanak arra, hogy valószínűleg benne a színházteremben lesz ez a mai koncert, ráhangolódva holnapi napra a Bogrács Fesztiválra. Csodás estét mindenkinek, az időjárástól függetlenül péntek van, és természetesen jön a hétvége is, és ebben a pillanatban az eső is elerett, szóval minden együtt van. Már csak azon gondolkodunk, hogy a szakadó esőben mi majd hogy fogunk elérni az autóig, de hát ez legyen a mi gondunk. Önök élvezzék ezt a szép estét, jó pihenést mindenkinek, holnap találkozunk, remélem igen, déltől várok majd mindenkit, búcsúzik a délutáni csapat. A zenéket a hangtechnikus Györkös Gorán válogatta, ő volt a közvetlen segítőtársam, neki köszönöm a munkáját, önöknek pedig a megtisztelő figyelmet. Elköszön a felelős szerkesztő Pisznyák Attila nevében a műsorvezető Cseresnyi Tünde. Minden jót!

0: enyém volna, kedves szíved.
1: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.

0: Ábrahám Klaudia, Kelep Elek meséi, Analfabocik. A tehenek boldogan legelésztek a tágas réten, csak a Rinka bámult az ég felé. Tán esőért könyörögsz? Bökte oldalba a barátnője Donna, majd hozzátette. Inkább magad elé néz, a kövér fűszálakra. Látod, milyen szép, vitamindús a rét? Egyél, mert ha nem adsz elég tejet, a gazda nagyon mérges lesz. Figyelmeztette Rinkát. Tudod, Donna, a postagalambot várom. A postást? De hát minek? Hát, ha nekem is hoz levelet, mint Kelep Eleknek. Neki rendszeresen írnak a barátai. De hiszen neked itt vagyok én. Bármikor beszélgethetünk. Az nem ugyanaz, legyintett Rinka. A levél az más. Donna ezen elgondolkodott, majd így szólt. Figyelj, mi lenne, ha írnék neked egy levelet? Az jó volna, kezdte Rinka. Csak hogy te nem tudsz írni, nézett a barátnőjére a tehén. Ez igaz, ismerte el Donna. Akkor megkérek valakit. Mielőtt azonban tovább ötletelt volna, ő is visszakérdezett. Rinka, és te tudsz olvasni? Rinka a szarváig elvörösödött. Ó, jaj, Donna, azt hiszem, én pedig olvasni nem tudok. A két tehén egymásra nézett. Akkor inkább beszélgessük csak így élőben, javasolta Donna Rinkának, majd hatalmas nevetésben törtek ki.
1: Itt a vége, most jövőre.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

nagyszerű vagy. Csak te vagy ilyen. Köszönöm neked azt, hogy ilyen vagy.

te akartál. Hiába óvtál tűztől, hidegben takartál. Mosott ruhát, friss illatba őrzik emléket. A földön túl erőd, mikor fater meglépett. Mond mama, lennél a barátom a mencsvára, megmutatnál,

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: A pénteki hírmagazin jelentkezik, köszöntöm a hallgatókat. Ezúttal három témával várjuk Önöket. A Vinárium Fesztivál nyitó eseménye a Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán. A koncert a Csillagok alatt című műsor volt tegnap este. Felléptek Pia Novák szoprán, Katya Ferenc fuvola, mindketten Danica Basa zongora kíséretével és Brina Gerebic balettáncos növendék. A koncertről, amit nagy érdeklődés kísért, Botka Ágnes összeállítását hallhatják.
2: Négy zeneszámot adtam elő, egy franciával indítottam, majd egy angol szerző művét adtam elő, a második részben pedig egy német zeneszerzőtől játszottam darabot, majd egy amerikaival zártam.
3: U drugim delu sem pa zaigrala ponovno skladbo nemškega skladatelja in potem še enega američana.

0: Jaz sem pa naredila en cikel Slovencev, na koncu sem pa za prvo polovico dodala še enega magyara, Kodály Zoltán.
1: Egy szlovén válogatást készítettem el erre az estére, amihez hozzáillesztettem még Kodály Zoltán a Csitári hegyek alatt című dalt. A második részben két opera részletet adtam elő. Snyegurocska áriáját a Snyegurocska című operából, Rimsky-Korszakovtól. A másik pedig Laura áriája, az O mio babbino caro dal volt Puccinitől. A végén pedig Katyával, Delibétől a Le Rossignol című darabot adtuk elő közösen.
0: Csisztozan a konec, vagy Pascatio pripravili se duet, od Delibéa, Le Rossignol.

0: Brina Gerebic a Magyar Táncművészeti Egyetemen tanul, a mentora Pataki Tóth Eszter.
1: Ja sem pa se danes predstavila dvema točkama. V prvi polovici sem zaplesala baletno variáció iz baleta Giselle.
0: Ma két számmal mutatkoztam be. Először a Giselle-ből adtam elő egy variációt, ami véleményem szerint a szebb balett számok közé tartozik. A második részben pedig Monty csárdására táncoltam saját koreográfiámban.
1: Moderni točki na glasbo is csárdása.
0: Majd hozzátette, hogy azért szeret hazai közönség előtt fellépni, mert itt kezdett el táncolni, és megtiszteltetés volt számára Piával és Kátyával fellépni. Pia is csak megerősítette ezt, kiemelve Danica Basa tanárnő segítségét, aki kísérte őket zongorán.
2: Ja se abszolútno strínjam z ozom, kar sa že povedale, se mi zdi tudi en tak poseben izziv, ko nastopaš pre domáče publiko.
0: Teljes mértékben egyetértek az elhangzottal, ugyanis ha a saját közönséged előtt lépsz fel, amelyik kicsi korod óta ismer, magad is úgy érzed, hogy minden koncerten valamivel többet kell felmutatnod, hogy gyarapítottad a tudásod, és a hazai közönség mindig a legjobb közönség.
2: Da pokážeš, da nadgrajuješ svoje znanje, in se mi zdi domáča publika vedno najboljša publika.
0: Tette hozzá Katya Ferenc.
3: A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és az Őrállók Alapítvány közös szervezésében augusztus 17-e és 22-e között Zalavár megyében ismét megvalósult a hagyományos jurtatábor. Az elsősorban általános iskolás korosztály számára szervezett tábor lehetőséget biztosít a közösség építése és az anyanyelv ápolására a Muravidékről és más környező régiókból érkező diákok számára. A Lendvai RTV stúdió munkatársai csütörtökön tettek látogatást a jurtatáborban. Az ott készített felvételekből hallanak összeállítást.
4: Az Őrállók Alapítvány ismét megszervezte a különböző régiókból érkező általános iskolások számára a jurtatábort. Pfeiffer Tamás, az alapítvány képviselője és egyben a tábor lelkes vezetője a csütörtöki látogatáskor elmondta.
5: Az Őrállók földjén járunk, gyakorlatilag Őri Szentpéteren. Ez egy jurtatábor, ahol katonai hagyományőrzéssel és értékmentő kézművességgel foglalkozunk. De a valóság, a valódi tartalom az kettős. Egyrészt a magyarság tudat erősítése mindenféle magyarkodás meg túlzások nélkül, a másik pedig a jóisten és az ember kapcsolatának az erősítése felekezeti hovatartozástól gyakorlatilag függetlenül. Úgyhogy ezzel foglalkozunk és személyiségfejlesztéssel. Ami célunk az az, hogy a lányok nőként a helyükre kerüljenek a társadalomban, és megtapasztalják azt az utat, amit a nagyanyáink is bejártak. A fiúk pedig megtanuljanak férfiként a helyükre kerülni, a fiúból legyenek végre férfiak, erre szerintem a mai társadalomnak óriási szüksége van, és tanuljanak meg olyan értékek mentén dolgozni, létezni, mint például a becsület, a hazaszeretet, a kitartás, a küzdelem, a célok, a komfortzónák átlépése, a csapatmunka, az összhang is, persze nyilván a magyarság.
6: Egy csapat vagyunk!
7: Egy csapat vagyunk!
8: Kettő!
7: Egy csapat vagyunk!
8: Három!
7: Egy csapat vagyunk!
8: Négy!
7: Egy csapat vagyunk!
8: Öt!
7: Egy csapat vagyunk!
8: Hat!
7: Egy csapat vagyunk!
8: Hét!
7: Egy csapat vagyunk!
8: Nyolc!
7: Egy csapat vagyunk!
5: Az idei esztendőben a fiúk a fokos forgatással foglalkoznak, ez egy régi, tradicionális magyar fegyver, a lányok azok pedig szőnek. Ez is nagyon régről ered, még a honfoglaláskor után is nem sokkal itt a szövés már elkezdődött, és itt az őrségben ugyan díszítés nélkül, vagy különösebb díszítések nélkül, de maga a lemvászon az mindig. De hát szert az országban mindenhol jellemző volt nyilvánvalóan.
4: A szervezők már 20 éve várják a fiatalokat, ugyan ők miként élik meg a másfajta körülményeket és azokat a régiességeket, amelyek számukra újdonságot jelentenek. Magyar Katarina, Toplak Márk és Barta Hunor Attila élményeikről szóltak.
1: Idén vagyok másodszor ebben a táborban, és azért jöttem el, mert megígértem tavaly a barátnőimnek, hogy eljövök idén is. Idén szövünk, és akármit is csinálhatunk belőle, ma például még sütni is fogunk, és úgy együtt játszunk mindenféle játékot.
9: Ez a negyedik évem ebben a táborban, és azért szerettem volna eljönni, hogy újra megismételjem a fokost. A fokosból fokos edzés szokott lenni, és párbajok. A fokost pásztorok szokták használni.
6: Ez a 6. évem. Ebben a 6 évben majdnem, hogy minden táborban itt voltam. Egyetlen egy tábort hagytam ki, úgyhogy ez a 11. táborom. És Tápiószőlősről jövök, amit Cegléd mellett van. Egyrészt a rengeteg fejlődési lehetőség miatt, például pont tegnap jöttem rá, hogyha vívás közben a bal első lábamat magam alá húzom, akkor olyat rá tudok húzni a másik vállára, hogy fáj neki. És a jó Istennel való kapcsolatomat azt nagyon tudom erősíteni, és már egyre érettebb vagyok, egyre jobb vagyok mindenben. Ha elejtjük a fegyvert, akkor 5 darab fekvőtámasz segítőknek 10 darab, valamint mivel ez egy elsősorban magyar anyanyelvű tábor, ezért minden idegen szó, mondjuk egy angol szó az 10 darab fekvőtámasz, egy darab csúnya szó ugyanúgy 10 darab fekvőtámasz, valamint hogyha valamelyik táborozó elhagy egy cuccot, akkor az 10 darab fekvőtámasz a katonáknak, hogyha segítő hagy el akkor is, kivéve akkor, hogyha táborozó találja meg, ha nem, és nem segítő, és ezért érdemes odafigyelni a társunkra, hogy ne menjünk el úgy egy szemét mellett, hogy úgyse én hagytam el, össze kell szedni, mert az segítség a csapatnak. Külön program, ami ilyen intuitív módon be van épülve, azok a dísztízesek. A kézműveseknek a júliusi táborban lenyomtunk úgy egy tízest, hogy köszönjük a kalácsot 1, köszönjük a kalácsot 2, ez föl lett véve kamerára, kézműveseknek jól esett, úgyhogy ilyen intuitív módon épülnek be programok a táborba.
10: Amikor létrehoztuk az alapítványt 20 éve, idén vagyunk 20 évesek, akkor az első cél ez volt, hogy a határon túli magyar közösségekkel tartani a kapcsolatot, közösen dolgozni, közösen közösséget alkotni. Úgyhogy nekünk dalol a szívünk. Onnantól kezdve, hogy annak idején még Márokföldön elkezdődött ez a közös út, és aztán most folytatódik, és hogy évről évre újra találkozunk, az életünk hatalmas áldása.
4: Nyilatkozta a tábor jelentőségéről Pfeiffer Tamás.
3: Számos nyári táborozási lehetőségük volt a gyerekeknek és a fiataloknak, amelyek mind új élményekkel, képességekkel és barátságokkal gazdagították a nyári napokat. A legtöbb táborba az MMR is kilátogatott, ám az is megtörtént, hogy a tábor, pontosabban a résztvevői eljöttek hozzánk, mert kíváncsiak voltak, hol és hogyan készül egy rádióműsor, egy tévéadás. A Lendvai Népi Egyetem égisze alatt megvalósuló 5 napos táborról a kis vendégekkel érkező táborvezetőt, Orbán Eugéniát, Cigán Szilvia ültette mikrofon elé.
11: Egy újabb táborból jöttek vendégek hozzánk a Muravidéki Magyar Rádióba, érdeklődve megnézték, hogy néz ki a rádió, és természetesen utána megnézték a tévéstúdiót. Orbán Eugénia az, aki vezette a csoportot, és vezeti is ezt a tábort.
12: Jó napot! Ezek a gyerekek lendvai gyerekek. Itt mi nálunk táboroznak. Aztán minden nap valamit mást csinálnak. Játszanak, pociznak, filmeket nézünk.
4: Tudtuk meg a vendégségbe érkező csoport vezetőjétől. Amint ismeretes, a Lendvai Népi Egyetem által vezetett Perec Családok Háza projekt 2026. februárjának elején hivatalosan lezárult. A lényege az volt, hogy teret biztosítson a családtagok számára a kapcsolatteremtéshez, tanácsadáshoz és tanuláshoz. Emellett számos ingyenes műhelyfoglalkozást és nyári tábort szervezett. Ennek keretében júliusban és augusztusban is 5 napos tábor valósult meg. Csütörtökön az augusztusi tábor 24 kis résztvevője és kísérőik jártak a Lendvai RTV stúdióban. A rádiózási munkakörből a bemondó szoba és a műszaki dolgok voltak a legérdekesebbek. Egy-két mikrofon próba után néhányan bátran kijelentették, hogy úgy körülbelül 15 év múlva szívesen jönnek vissza újságíró munkatársként. Most azonban a Kekec dala volt az, amit bemondtak a mikrofonba. Yes.

0: Egyébként Orbán Eugéniától megtudtuk, hogy júliusban 23, most 24 Lendva környéki kispajtás vett részt a hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig tartó foglalkozásokon.
1: Várható-e az, hogy megismételik ezt a tábort jövőre is?
2: Igen.
1: Igen?
2: Persze.
1: Tehát sikeres volt.
2: Igen, igen. Nagyon.
1: Nagyon örülünk, hogy eljöttek, és köszönjük. Hát látogassanak el legközelebb is.
2: Köszönjük.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Nem tudom, mi történt. Valami megfogott benned. Valami hiányzott. Akkor, amit csak te adhattál meg. Te voltál a fény, az élet. Te voltál mindenem.

történt, megtörtént. Most már az életem része maradsz. Én mondtam a helyet, a napot, de ne vár rám többé. Nem mehetek. Nekem már máshol van dolgom.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Tudod, azt hittem, hogy ez velem soha nem történhet meg. És az, hogy mégis így lett, csak is neked köszönhetem. Volt egy nyár, volt egy lány, és egy csodás szerelem. Emlékszel, kicsiké, úgy kezdődött, mint egy természetfilmen. Jöttünk le a hegyről, mindkét patak szépen.

Szeretünk, ki tudja miért, ez csak jött magától, egymásnak estünk, lehullott a fátyol, fényképet nézem, teli füsttel a szobám, és a glóriád lett minden füstkarikán. Kicsikém, tedd a szívedre a kezed, vald be, fáj, fáj, ahogy neked. Hova tűnt, ami jó, hazudott a sok szép szó, ki a hibát

karcolt. Úgy kezdődött, mint a régi szép mesékben, csak lestük egymást, mint két csillag az égen. Álmokat hittünk, ahogy mások is máshol, de elrontottál mindent, mondd, meddig játszol, kicsikém, tedd a szívedre a kezed, valamit.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

a négyszintes panel előtt, a Bádog busz megállóra, és a környékre rálóg a gyermekkorom hálója. Ott a sárga színű padon üldögél a nagymamám, hogy megjöjjön a pesti járat, és rajta én. Na, arra vár. Azt mondják, egy életen át nem szokom meg, hogy nem él. Esküszöm, hogy néha látom, és hallom, hogy hozzám beszél.